0: Az évente megrendezett hazai világzenei expót a Budapest Ritmót a szakma legfontosabb eseményei között tartják számon. A rendezvény sok szállal kötődik a Vomex-hez, vagyis a World Music Expo-hoz, amelynek szervezői és az odalátogató külföldi búkerek előszeretettel fordulnak meg minden évben a Ritmón is, hogy a magyar és a környező országok friss produkcióit megismerjék. A mai műsor zené anyagát a fesztivál hazai vonatkozású előadóinak dalaiból válogattuk.
1: Nem gondoltam, hogy így
0: talán mondhatjuk, hogy ifjabb Csóri Sándor, vagy ahogy szakmai körökben hívják, Sündi, a hazai folkélet egyik legszínesebb egyénisége. Második generációs táncházas zenészként több évtizede van jelen a népzene színterein, a legkisebb kluboktól a legnagyobb nemzetközi színpadokig. Utóbbi főleg a 2007-től 2016-ig aktív, majd 2024 óta újra koncertező Budafolk Banddel hódították meg sikeresen. De az ötödik évszak, vagy a Dress vonós kvártett tagjaként is ismerhetjük. Ezen kívül számos táncszínházi darab zenéje fűződik a nevéhez. Sündi, bár több hangszeren is játszik, elsősorban brácsásként definiálja önmagát. Számára a brácsa nem csupán a hagyományos magyar vonószenében megszokott kísérő hangszer, hanem az önkifejezés valódi eszköze. Az említett Fonogram díjat egy izgalmas együttműködésből született lemezével, a Rumnaplóval érdemelte ki, amelyen Nové Soma gitárossal alkotnak duót. Az album kissé borongós, blúzos hangvételével nagyon szerethető módon tárja elénk a szerzőpáros közös zenei világát, a népdal feldolgozásoktól a vers megzenésítésekig. Jelen interjú két nappal a Budapest Ritmón elhangzott koncertjük előtt készült. Téged sokféle oldalról ismerhet a közönség, hiszen az autentikus népzenétől, a feldolgozásokon keresztül saját zeneművekig mindenféle műfajban megnyilatkoztál már. Ha van olyan nálad, hogy fő irányvonal, az jelenleg mi?
2: Jelenleg a fő irányvonal az, hogy én szeretném, ha a kontra vagy a brácsa valahogy egy olyan népszerű, vagy egy olyan használható hangszer lenne, mint mondjuk a gitár. Tehát nagyon sok olyan élményem van, amikor akár nagyon jól el lehet tölteni az időt egy szál brácsával, mert valójában a melódiát a zeneileg azt viszik az énekesek, és akkor igazából én ott tudom a harmóniával kísérni őket. A magyar népi hangszerek közül a kontrának a különféle színei azok mindig érdekeltek. Az erdélyi azt hívjuk kontrának, akkor van a hegedű kontra, az a négyhúros hegedű, akkor van a kontrahegedű, az egy áthangolt, meg a brácsa kontra, az egy sajói tipikus változata. Mindegyiknek a hangolása egy picit más, de valahogy mégis egy ilyen lokális tudata van ennek. Tehát, hogy azért is nehéz ezt így használni, vagy behelyezni bármibe, mert egyelőre még kevesebb mintavétel van az embereknek abban a hangszerből. Tehát, hogy egy gitár, meg egy zongora, az mindig sok mintavételt ki fog elégíteni, mert hallottuk őket, tudjuk, hogy milyen. Igazából már az a nehéz, hogy azon újat úgy csinálni, úgy alkotni, hogy akkor egy olyan gitáros, aki wow, akkor teljesen másképp közelíti meg, mint amit eddig hallottunk, vagy mondjuk egy zongora. Erre nyilván vannak zenetörténeti korszakok, meg különféle popkorszakok, amik vannak kiemelkedő művészek, vagy alkotók, zeneszerzők. Én valahogy arra tettem fel az egész zeneiségemet, hogy ezt a kárpát-medencei harmonizálást, ezt valahogy azáltal tudjam képviselni, hogy mindenféle műfajban reprezentálni, és valahogy segítséget adni abban, hogy igenis jó tud lenni az, hogyha valamilyen zenében érezzük azt, hogy valami lokális, valahonnan jön.
0: Tehát akkor te most a hangszeren keresztül fogalmaznád meg ezt, hogy mi a hangsúly, de ugye a brácsa mellett azért te játszol más hangszereken is.
2: Más hangszereket is azért szívesen használok, vagy belemerülök, mert egyrészt inspirál, teljesen más az, amikor egy új hangszert kezdek, megfogok egy pengetős, de mondjuk akár mondjuk az ember egy balalajkához, ő teljesen más, mint egy tambura, vagy egy gitár. Mindegyiknek van egy bája, egy karaktere. Azért csinálom, mert azt gondolom, hogy a saját hangszeremen tudjak egy kicsit még jobban kifejeződni, tehát hogy próbálgatja az ember a határait feszegetni. Az egy dolog, hogy játszunk valamilyen hangszeren, az nem biztos, hogy lényegében azok mi vagyunk. Azt tudom, hogy a szerbeknél például Eredis Gábor mesélte nekem, hogy amikor hangszert választanak, akkor még gyermekkorban körbe teszik a gyermeket különféle hangszerekkel, és akkor ő majd valamelyikre rámegy, akkor állítólag az lesz az ő hangszere. Na jó, hát ez most lehet egy urbán legenda is, de hogy hiszek abban, hogy annyi hangszer van a világon, hogy igazából meg lehet találni mindenkinek azt a hangszert, ami ő maga, és valahogy ki tudja fejezni, hogy ő maga micsoda. Tehát, hogyha így közelítjük meg az egész hozzáállás, hogy igazából miért zenélek, miért használok hangszereket, miért szeretnék több hangszert megismerni, igazából ezáltal önmagamat is valahogy jobban megismerni, és valahogy a saját világomat is jobban tudom bemutatni, hogyha kíváncsiak rá.
0: A Szerb Naked és a Lakatos Mónika Folk Trio együttműködéséből született Csábítós című dalt halljuk.

0: Van egy számomra különösen érdekes duóprojekted, amelyben Nové Soma gitárossal dolgozol együtt, aki alapvetően máshonnan, inkább a rock világából érkezett. A Rumnapló című lemezeteket idén fonogramdíjjal jutalmazták. Kérlek, mesélj egy kicsit erről az együttműködésről is.
1: Ez egy érdekes találkozás, és nagyon gyümölcsöző kapcsolat lett. A teljes természetesség varázsával alakult ez ki, mert Soma ismerte pár dalomat, vagy szerzeményemet, és megkérdezte, hogy nem jönnék el vele egy estre, ahol eljátszanánk ezeket, és mondom, hogy ezeket itt tudja. Most hát én teljesen naívan belementem ebbe a dologba, örömmel, hogy valaki valami más műfajból jövő művészhez eljut, magyar világi népzene, de az a fajta gondolkodás, hogy fel lehet dolgozni népzenét, és ez nem bűn. A táncház mozgalomban igazából megszólják azt, hogyha valaki feldolgoz népzenét, de én azt gondolom, hogy egy rosszul eljátszott népzene is igazából feldolgozás, vagy egy nagyon jól eljátszott is lehet, mert lehet a Lapádi zenéből is igazából tisztábban, jobban eljátszott dolgot csinálni, akkor az már egy feldolgozás. Mégis a szakmában ezt kicsit feketén nézik. Itt a Somával való együttműködés is azért egy gyümölcsöző, vagy egy jó kapcsolat, mert én ártatlanul áll a Soma hozzá. Például, amikor mutogattam neki, hogy van a Hungarikana, van a ZTI-nek az adatbázisa, ahol egy kicsit belemélyedhet, hogyha neki tetszik valami dal, ott találhat rá még inspirációt, hogy igazából honnan jön, milyen variánsok vannak, mert abban nagyon hiszek, hogy a variánsokban, tehát a változatokban él igazán. Tehát, hogy a változatok nélkül nincsen népzene. Ez így van, ilyen nincsen. Ez egy ilyen nagyon-nagyon szögletes hozzáállás, és így nem is fog fejlődni a népzene, mert hiszen kell, hogy fejlődjön, mert most nem akarom etimológiai szétszabdalni, de hogy a nép meg zene, mert nem erről van szó, de hogy kell fejlődnie. És hogyha visszamenek megnézzük, akkor itt tudod tovább élni, hogy állandóan fejlődött. És a Somának is, amikor mutogattam ezt, akkor nekem azt tetszett az ő hozzáállásába, hogy valami megragadta őt, és akkor igazából azon az úton elindult, és utána kérdezett, hogy akkor mélyebbre akart menni. Ez így van, amikor próbálunk is, vagy van valami ötlet, hogy akkor, hogy jaj, nem szeretem az idők járását, de hogy akkor nézzünk utána, hogy akkor, hogyha most ezt feldolgozza ő, neki veszi a fáradtságot, hogy megnézze, hogy honnan való a népdal, akár még kidolgozta még fel. Üzenem a népdal feldolgozó igényű vagy szeretetű embereknek, hogy érdemes utána nézni, hogy honnan jön. Milyen lokális jegyeket hordoz magában egy-egy népdal, milyen harmónia világa van. Utána néznék annak, hogy például akár mondjuk egy tavaszi szél vizet áraszt, honnan való, milyen változatai vannak, megdöbbennénk, hogy az elterjedthez képest igazából csak izgalmasabbak vannak. Hogyha mondjuk ledobnák bárhol a bolygón, valahogy lehetne érezni azt, hogy ez valami Kárpát-medencei dolog. És hogyha nem lehet rajta érezni ez bár a világ, akkor valamit elrontottunk. Én nagyon szeretem érezni azt, hogy honnan jön az a dolog.
0: Következzen a Derengés a Rumnapló lemezről.

0: A Népzene közelről adását hallják, amelyben ma ifjabb Csóri Sándorral beszélgetünk. Beszéljünk egy kicsit a táncház mozgalomról, amelynek most már, hogyha jól számoljuk, akkor harmadik generációjánál tartunk. Amíg a nagy elődök számára az autentikus népzene minél hagyományhűbb bemutatása volt a legfontosabb, addig a későbbiek egyre inkább saját hangjukat akarták megszólaltatni, amit a nagy öregek talán néha kevésbé néznek jó szemmel. Utaltál arra, hogy te is tapasztaltál ilyen kritikákat. Mik voltak ezek?
1: Most eszembe jött egy idézet, I.S. Gyulától, aki azt írta, hogy gyanakodva nézem azt, aki túl sokat beszél a gyökereiről, mielőtt a gyümölcseit mutatná. És akkor egy Folti Jola idézettel folytatnám, hogy igazából én a hagyomány tisztelet miatt szerettem volna újat alkotni. Ezeket összegyúrván azt gondolom, hogy most már nem lehet egyrészt táncház mozgalomról beszélni, nincs olyan, hogy táncház mozgalom, mert a mozgalom az teljesen másról szól, és táncház is egyre kevesebb van, és nem úgy működik már. Ideje lenne ezt a szót valahogy felfrissíteni, nem szekrénybe zárni. Most olyan korszakban él, ami nem a táncház mozgalom, nincs ilyen szerintem. Mert pontosan az a fajta hozzáállás, az, ami kezdetben megvolt, hogy tényleg olyan hitelességgel adjuk elő, az valahogy megszűnt. Tehát valamikor trekkeket hallgatunk. Tehát valaki elment oda, hogy felgyűjtse. Valaki utána feldolgozta. Valaki utána adatbázisba helyezte. Valahogy eljutott, kimásolta a kazettára, vagy összeválogatta. És az a fajta mélység, tehát a hozzáállás felhigult, kicsit kikopott. Nagyon jó fiatal technikai zenészek vannak, sőt, talán azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti korszakhoz képest igazából a hangszer megismerése, vagy a hangszerek megismerése, elsajátítása az magasabb fokon mutatkozik meg, mint a kezdetieknél. Viszont ott volt valami erősebb szellemi hozzáállás, és igazából valahogy ezt kéne összehozni, hogy most már, ahogy ismerjük, talán még a kezdeti időszakban próbáltuk bebizonyítani, igen, mert ez jó, ezt így játsszuk, így kell játszani. Halmos Béla megálmodja, hogy kell hangolni a kontrát, nagyon jó. Menjünk tovább, akkor van egy nemzedék, aki ezt próbálja másolni, de közben a kezdeti nemzedék volt az, akik a legerősebben feldolgoztak, nézzük akár a muzsikás együttes, de mehetünk körülbelül a Vujčićnál, ők is másképpen, akkor utána van a Söndörge, aki teljesen ezt a vonalat másképpen, tehát mindenki egy kicsit úgy tudott hozzárakni, hogyha felvállalta a saját hangját, és azokat a traumákat félre rakta, amit az előző nemzedék igazából ilyen nyomásként helyezett rá. Az egyensúly meg ott találódik. Szerintem, hogy ezt a szellemit és ezt a technikait valahogy újra tudjuk egyesíteni.
0: Szerinted a mostani, legfiatalabb zenészgeneráció mire helyezi a hangsúlyt, és miben különböznek az előzőektől?
1: Mindig különbözni fog a fiatal az időstől, viszont azt veszem észre, hogy újabban egy másik réteg jelenik meg, az, hogy beszéljünk a dolgokról, és ne csak megmutassuk, vagy véleményezzük azt, hogy kell csinálni a zenénket, hanem tényleg merjünk róla beszélgetni, akár provokatívan is, tehát hogy hozzunk elő olyan dolgokat, amik tényleg őszinte mérőjövő vélemények. Amellett, hogy nagyon nagy gátak szakadtak igazából szerintem a nemzedékek között, tehát mindig is oda kell figyelni a fiatalokra, viszont az öregeknek, az idősebbeknek, a tapasztalatomnak az értékét, a hagyományait is figyelembe kell venni, és ezt valahogy így össze kell rakni, és mire mindig kell figyelni. Tehát nem csak a tehetség kutatás a lényeg, hanem maga a gondozás is nagyon fontos. És az is, hogy gondozzuk, tehát van vele gondunk, tehát gondolunk rá, tehát gondoljunk az idősekkel, és vegyük észre a fiatalabbaknak azt a féle, akár pökhendi vagy flegmaságát, ami kornak a megnyilvánulása, de hogy ők is akarnak valamit csinálni, és ne szakadékok jöjjenek létre, hanem párbeszéd legyen meg, hogy értsük egymást jobban.
0: A csúlyogató következik Obadu, vagyis Vértes Ákos egészen merész feldolgozásában.

0: Ugye említetted a muzsikást, édesapád, aki az egyik alapítója volt, és több évtizede a magyar népzenei élet meghatározó alakja. Ő például szokta véleményezni a zeneszerzői vagy a feldolgozói munkádat?
1: Ez jó kérdés, mert volt olyan időszak, amikor úgy vágytam rá, hogy valamit mondjon. És akkor igazából olyan kritikákat fogalmazott meg, amikor úgy ott vannak velem, de egy idő után nem ez számított. Most már minden jó, meg tudom, hogy mit mondana, tehát hogy bennem vannak azok a triggerek, amikkel tudok dolgozni, de remélem, tehát én is majd erre próbálok figyelni, hogyha valamelyik gyermekem szeretne így kalandozni, kísérletezni, hogy ne úgy segítsem, hogy mondjuk így a negatívumokat emelem ki, hanem megtalálni ennek a pozitív egyensúlyát. Tudom, hogy ez, hogyha majd hallgatja, akkor nem esik annyira jól neki, de igazából mindig várnám egy koncertre. Tehát mindig várom szeretettel, de már nem szól az ember a családtagjainak, hogy amúgy zenélek, mert persze, mert zenész vagyok. Egy idő után elengedem ezt a dolgot, hogyha akarnak jönni, kíváncsiak rám, hogy mit csinálok, akkor szólnak, de minden esetre az a legjobb visszajelzés, hogyha nem csak apámat, a hugaimat, látom egy-egy koncert, hogy érdekli őket, és eljönnek, nekem az a legnagyobb dicséret, hogy kíváncsiak, hogy én most hol tartok.
0: A Magyar Banda Kecskeméti Kaszárnya című felvétele következik.

0: Nemrég nagyot szólt az a hír, hogy a korábban itthon és külföldön is nagy népszerűséget elért zenekarotok, a Buda Folk Band újjáalakul. Erről egyébként Éri Márton május 2-ai műsorában sok részlet kiderül majd, de engedj meg itt is egy kérdést. Miért döntöttetek úgy annak idején, hogy nem folytatjátok tovább, és most hogy jött az ötlet, hogy mégis?
1: Hát emberi dolgok miatt mentünk szét, és akkor talán egy jó döntés volt, hogy inkább maradjon a barátság meg, mint hogy örökre megutáljuk egymást. Van értelemben, hogy már túl sokat ülünk a buszba, és túl sokat bántjuk egymást fölöslegesen. Még mindig vannak sajnos ki nem mondott, fel nem dolgozott traumák, ezek remélem, hogy minél hamarabb rendeződnek. Akkor ez volt az indok, hogy nyomdafestéket nem tűrő módon összevesztünk, és nem tudtunk ebben mit kezdeni, mások voltak az elképzelések. Viszont volt egy olyan hozzáállás, egy kifejezés, hogy fagyasszuk be a zenekar, most ne hosszoljunk fel. És ennek a megegyezésnek a felmelegítése vagy visszatekintésére bátorkodtam igazából egy felkérésre Mérába, a 10. Méra World Music Fesztiválra összeállni újra, hogy egyáltalán fel tudtunk-e valamilyen szinten nőni, egy más gondolattal, most már nem ebből élünk, akkor ebből éltem, Budafolkból éltem, tehát így hajtott egy ilyen dolog. És most már nem ez hajt, hanem alapvetően az alkotás hajt most már, és nem kell ebből megélni, tehát igazából megengedhetjük azt a luxust, hogy ünnepként lehet a koncertezést megélni.
0: És úgy érzed, hogy most tudtok újra valami olyat együtt alkotni, ami most tud hatni, és tud aktuális lenni, és tud adni az embereknek?
1: Remélem sikerül, azt meg kellett állapítani a próbákon, hogy már nem tudunk olyan gyorsan játszani, mint régebben, de lehet, hogy ez a zeneinek a jó oldalát tudja inkább megvilágítani. Én azt gondolom, hogy reménykedem, és szeretnék, van elképzelésem, amikor a Buda Folk felosztott, vagy hibernálódott, akkor én csináltam más zenekarokat az 5. évszak például, és ott rájöttem, hogy vannak olyan hangzások, vagy olyan zenei kifejezés, ami olyan budafolkos. És oda például nem fér bele. Könnyebb ezt a budafolkos hangzást a Budafolkban gyakorolni. Nem volt érdemes akár kísérletezni se avval, hogy át tudom-e ültetni akár a zeneszerzéseimbe, vagy akár az 5. évszak zenekarba, ahol szintén ezt a feldolgozós műfajt, vagy ez a magyar világi népzenét, vagy világi népzenét képviselem. Bizakodó vagyok, mert ötletem az van.
0: A Buda Folk Band legújabb dallamát fogjuk hallani, Eső címmel.

0: Mit gondolsz, létezik ma még úgynevezett stadion folk? Tehát, hogy régen, amikor egy-egy ilyen szupergrup mondjuk meg tudott tölteni hatalmas helyszíneket, ez még ma működni tud? Vagy manapság inkább kisebb formációkra, kisebb projektekre van valódi igény?
1: Szerintem most ez dívik ez a nagy, hogyha már építettünk ennyi stadiont, akkor érdemes meg is tölteni valamivel, nem csak focizni nem tudókkal, hanem akkor érdekes, hogy a kultúra is meg lehet tölteni a stadiont, tehát egy sok mindenre jó egy stadion, igazából sok minden akkor tud igazán gazdagon megnyilvánulni, hogyha azt mondjuk kultúrával tesszük tele, mi kis hazánk igazából nem az iparával fog kitűnni a világba soha, nem is biztos, hogy a gazdaságával, viszont avval, hogy milyen kultúránk van, avval igenis meg tudunk tölteni nem csak stadionokat, hanem meg tudunk tölteni embereket, fel tudunk tölteni. És azt látom, hogy akik mostanában mondjuk így képesek arra, akár a popzenében, hogy megtöltsenek stadionokat, ők azok, akik inkább a népzene felé fordulnak. Tehát, hogy így valahogy ott is megjelent egy igény, aki meg tud tölteni egy stadiont, most szándékosan nem mondok neveket, mert őket nem kell reklámozni, mert meg tudnak tölteni egy stadiont. Viszont az igény felmerült bennük, hogy ők is ezt a lokális dolgot, hogy utána menjenek, legyen akár népzenei hangszer, vagy hangzás. Nekem ez tetszik, tehát hogy nekünk nem arra kell törekedni, szerintem nem is feltétlenül a sok ember az, aki felé kell menni, tehát hogy legyen egy cél, hogy nagyon népszerűek legyünk. Nem ez legyen a cél, hogy népszerű legyek, hanem ezt a népszerű, ezt a szót, ezt vigyük le, és legyünk néppel együtt rezgőek, és úgy legyünk népszerűek.
0: Milyen munkáid vannak jelenleg, és mik a jövőbeli terveid?
1: Kevesebb koncertem van, most inkább a zeneszerzés, amiben meg tudok úgy élni. Sokat gondolkozom azon, hogy én is pályaelhagyó legyek, vagy csináljak valami más, amiben meg lehet normálisan élni. De valahogy mindig visszahúz a zene, és nem adom fel, amíg van egy almám, akkor más nem megzenésítem.
0: Következzen a Hajnal című dal Varga Veronikától.

A Budapest Ritmu 0. napjának esti koncertje egy belvárosi helyszínen, a Café Zsivágóban zajlott, amelyre mi is ellátogattunk. Az est folyamán egyetlen zenekart hallhattunk, mégpedig a Gandzsáló nevű formációt. A Beszédes nevű zenekar a Facebook oldaluk alapján 2020 óta létezik, vagyis már nem számít kezdőnek, ami a koncertet hallva őszintén meglepett. Repertoárjuk nagyrészt román, moldvai és balkáni romadallamokon alapul. Hangszerelésük pedig modernnek mondható, hiszen két szaxofon, harmonika, elektromos gitár és basszusgitár, valamint tányéros nagy dob szólal meg a bandában. Bár ezek közül nem mindent hallottunk a koncerten, mivel a harmonikából annak ellenére sem lehetett kivenni semmit, hogy elvileg ki volt hangosítva. Igazság szerint nem sok jót tudunk elmondani a koncertről, ami valójában inkább a kocsmai dzsemmelgetés szintjét ért el. A szaxofonos szólisták érezhetően nem ásták bele magukat túl mélyen az általuk játszott zenék stílusjegyeibe, és elég szegényesen bántak a műfajra jellemző díszítésekkel, amit végül is elfedtek azzal a problémával, hogy néha rettentő hamisak voltak. A kíséretet sem mondhatjuk túlzottan kreatívnak, a gitár-basszusgitár páros lényegében alapharmóniákat szólaltatott meg, helyenként a funkiból ismert ritmuselemeket behozva, de többnyire csak jelzésértékkel. Az ütőhangszernél volt egy-két szokatlan ritmizációs megoldás, és stabilan, pontosan támasztotta el a zenei folyamatokat. Leginkább ezt tudjuk pozitívumként kiemelni a zenekar megszólalásából. A harmonikáról a fent említett okokból kifolyólag nem tudunk nyilatkozni. Ha a zenészek színpadi jelenlétét nézzük, arról sem beszéltünk éppen szuperlatívuszokban. Nyilvánvalóan nem célja a bandának, hogy odafigyelős, ülős koncerteket játszon, sokkal inkább a bulisztatás, a keretek nélküli szabadmulatás kiszolgálása, amire mindig akad közönség a pesti éjszakában. Ehhez viszont a zenekartól is jól jönne az aktívabb kommunikáció, ami nem csak az egymással való összenézésekben, hanem az emberekhez való odafordulásban, a hangulatok fokozásában is megnyilvánulhatna. Bár tudjuk, hogy az esemény nem tartozott szorosan a Budapest Ritmo koncert programjához, azért kissé értetlenül állunk azelőtt, hogy egy ennyire kiforratlan és igénytelen produkció hogy férhetett bele a műsorba. Persze a buli hangulat megvolt, hiszen az erre fogékony közönség bőven megtöltötte a Café Zsivágót, ugyanakkor megjelentek a nemzetközi fesztiválokra ismert szervezők és szakemberek is, akik felé elég kínosan hat, hogy a fesztiválnak egy ilyen bandát sikerült csak kiállítani, főleg úgy, hogy rengeteg kiváló fiatal előadónk, zenekarunk van, akik sokkal inkább megérdemelték volna, hogy bemutatkozhassanak előttük. Mindent egybevetve, van még hova fejlődni a Gandzsálónak, de csak akkor fog menni, ha ezt ők is így gondolják, és nem elégednek meg a hangos és tempós bulisztatással elérhető könnyű sikerekkel. Kis György Ilka új formációja a Stories from the Apple Garden előadásában fogjuk hallani a Where Are the Seasons című dallamot.

a Népzene közelről negyedik adását ifjabb Csóri Sándor és Nové Soma szerzeményével, a Kicsi Madár című dallal zárjuk. Adásunkat a mediaclick.hu oldalon, vagy a műsor Spotify csatornáján hallgathatják meg újra. Legközelebb május 30-án jelentkezünk. Figyelmüket megköszönve Gyetkó Réka segédszerkesztő nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1985-ben Hamar Dániellel, a muzsikás együttes frontemberével Ablonci László készített interjút, amely nem várt hullámokat vetett. A lap következő számában Máder László a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetője válaszolt.
2: A népzenei nyomozóiroda 522. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A riportnak az MR-t érintő része az intézmény munkájával és a műsorokkal kapcsolatban nagyfokú tájékozatlanságról árulkodik, mind az újságíró, mind pedig a nyilatkozó részéről. Az elmulasztott körültekintő tájékozódás utólagos pótlásához talán hozzásegíti az érintetteket, ha közöljük, hogy az említett együttesnek 31 tartósított rádiófelvétele van, és ezek a múlt évben összesen 116 alkalommal kerültek műsorra. Élő hangversenyen a Magyar Népdal hetén lépett fel az együttes. Mindez megfelel a hasonló jellegű együttesek foglalkoztatási arányának. Az együttes szerepeltetésére Sebestyén Márta magas színvonalú közreműködésével a jövőben is igényt tartunk. Ami a magyar zeneszerzők népzenei feldolgozásait illeti, ezek minősítése, úgy gondoljuk, nem a Magyar Ifjúsági Lap és még kevésbé a muzsikás együttes feladata, hanem zenei, szakmai fórumoké. És végül azt, hogy Kodály 1956-os hivatkozott bíráló szavai időszerűek-e, bárki könnyen megítélheti, aki a mai rádiós kínálatot a mintegy 3 évtizeddel korábbival összeveti.

Hollós Máté így köszöntötte Mádár Lászlót a 70. születésnapja alkalmából. Amikor a rádióban a 70-es években először hallottam műsorait, mély felkészültségű tudós ember képes ejlett fel előttem. Akkor még a népzene ismeretterjesztés, gondoljunk akár Sárosi Bálint vagy Manga János műsoraira, fontos eleme volt a nemzeti főadó összefoglaló profiljának. A személyes ismeretség után kitűnt, hogy az etnomuzikológus szerkesztő alapvetően művész. Művész abban az érzékenységben, ahogyan tárgyát vizsgálja. És művész a pontos, de sosem száraz, a nem irodalmiaskodó, de mindig érzékenyen választékos fogalmazás paszterrajzában.

különös érdeklődésre tarthattak számot külföldi népek és hazai nemzetiségek zenével kapcsolatos sorozatai. A műsor Máder László számára műalkotás. A terv megszületésétől a felvétel vérprofi igényességű elkészítéséig. László nem csak a műsorkészítés művésze mestere, hanem a művész inspirálásé is. Rovat vezetése alatt ő vetette fel, hogy az akkori fiatal szerzők írjanak stilárisan és eszköztárban új népdalfeldolgozásokat, amelyek inkább lettek népzenei ihletésű saját nyelvezetű kompozíciók, mint megélhetési célból a megírási díj és a játszottság utáni jogdíj reményében papírra vetett szakmánydarabok.

0: a muzsikás együttes játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

hátsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé. Éljen az élet, és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején.

0: a csóka az estben akar, vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes szeres belém.
1: Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.

trip.

Andrást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

piros pettyes ruhácskádban láttalak megtér.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az, aki veszeszi, csak az asszony öregszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki veszeszi, egyedül csak az asszony öregszi. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony.

0: tortur kumur toratik Rekia bulum pehat Bizanti somnohat Os marajo goyat
1: Donkó Rádió. Válogatást hallottak a Donkó Klub koncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

olyan huncok, kence, vicsétke merje, aki rám néz, lélegzeni sem merje. Minden kislány egyenes a

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Marek Zalma. Vagy tegyem a csordó fejemmel, de adjatok hát egy-két Marek

hajót, kett sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Öröm vagy vár a tér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókert sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mit a

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében ezt azonban ellenzik. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békésvár megyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Cserébe az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Végül az időjárásról. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben általában 22 és 27, késő este 17 és 22 fok között alakul.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Péntek van, 2026. május 29-e, a Dankó Rádiót hallgatják, de hát ezt tudják, hiszen Önök döntöttek úgy, hogy ma is velünk ébrednek. Remélem, hogy kellemesen indul majd a reggelük. Munkatársaim Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő ma. Hajdú Tibor vagyok, 10-ig töltjük együtt a reggelt. Kiváló zene társaságában ez egészen bizonyos, már is mondok egyet-egyet műfajonként, hogy ezt bizonyítsam. Ég a kunyhó, ropog a nád, énekli majd Pataki István nem sokára. Vámos János, Nekünk találkozni kellett című dalát is játszom majd. Egy 1956-os felvételt. Fényes Szabolcs, Harmat Imre, Maja című operettjéből pedig Galambos Erzsi jóvoltából csendül föl a Miau című dal. Megnézzük majd, hogy milyen időjárás várható a hétvégén. Lesz névnapos köszöntés ebben az órában, ahogy ez lenni szokott. A híres születésnaposokról lesz egy összeállítás, majd az óra második felében. Hamarosan egy történelmi visszatekintés, milyen érdekes és fontos események köthetők a történelemben. Május 29-éhez Máté Otilia énekel most, a nóta címe Árok, árok, de mély árok. Tartsanak ma is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: legszebb éget.
1: Egy percen múlt 4:07, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 862-ben egy bizonyos Rurik fejedelem Novgorodban megalapította az első orosz dinasztiát, mely egészen a 17. századig uralkodott Oroszországban. Szintén ezen a napon koronázták meg 1205-ben II. András magyar királyt, az ő regnálása a magyar történelem egyik legtöbbet emlegetett időszaka, részben azért, mert kifejezetten energikus külpolitikát folytatott, és az egész Balkán félszigetet behálózta, több szomszédos területet is meghódított, emellett pedig a belpolitikában olyan modern törvényeket alkotott az Aranybulla kiadásával 1222-ben, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1948-ig hatályban maradtak. Szintén május 29-én 1848-ban kezdődött meg Kolozsvárott az utolsó erdélyi rendi országgyűlés, amely másnap kimondta Erdély unióját Magyarországgal. 1867 a Magyarországgyűlés megszavazta azt a törvénycikket, mely a kiegyezésről szólt, mely szerint a két ország élén közös uralkodó áll, első Ferenc József, a külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek pedig közösek, vám és kereskedelmi unió jött létre Ausztriával, így jött létre az osztrák-magyar monarchia. Szomorú történelmi emlék, hogy 38-ban hatályba lépett az első zsidó törvény Magyarországon, amely szerint a sajtó, az ügyvédi, a mérnöki, illetve az orvosi kamara tagjainak, az üzleti és a kereskedelmi alkalmazottaknak legfeljebb 20%-a lehetett zsidó származású izraelita vallású. Edmund Hillary 1953-ban ezen a napon elsőként hódította meg egy bizonyos Tenzing Norgay Serpa társaságában a Himalája és egyben a Föld tengerszinttől számítva a legmagasabb pontját, a 8848 méter magas Csomolungmát. 2005-ben Budapest 11. kerülete hivatalosan felvette ezen a napon az Új Buda nevet, míg 2019-ben volt az a szörnyű baleset a Margit hídnál Budapesten, amikor a Hableány turista hajó összeütközött egy szállodahajóval és másodpercek alatt elmerült a Dunában. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban a folytatásban az Erzsébet című Huszka operettből hallhatnak részletet. Ez a Rózsám, Viruló kis Rózsám, Kalocsai Zsuzsa énekel, Németh Csicsó József és zenekara kísér.

két hullámban érkezik a hidegfront szombaton és vasárnap is, de nagyjából csak a szelet fogjuk ebből érezni, illetve hát némi fejfájást lehetséges. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A mai időjárás csak úgy, mint a tegnapi, szerintem az ideális, amit el tudnánk képzelni akár egész nyáron. Éjszakánként hajnalanta kellemesen hűvös, hogy ki lehessen nyitni az ablakot és egy jót szellőztetni, napközben pedig nem túl meleg, nem túl hűvös, olyan 20 pár fok tökéletes lenne, de természetesen azért biztos, hogy ezen a nyáron is lesznek komoly kánikulák. A mai napra nagyjából 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A jelenlegi előrejelzés szerint úgy néz ki, hogy csapadék valószínűleg hétfőn elszórtan zivatarok, illetve zápor formájában jelentkezhet. Na de maradjunk a mai napnál, május 29-én Aléna, Jukundus, Maxim és Melodi napja is van. A félnévnaposok a Magdolnák, héber eredetű, a Magdaléna, magyar alakváltozata, Magdala városából valót jelent. Boldog névnapot kívánok az ünnepelteknek. Vámosi János 1956-os felvételével szeretnénk kedveskedni. Bágya András és Gédénes György szerzeményének címe, nekünk találkozni kellett.

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1265. május 29-e, ezen a napon született az isteni színjáték szerzője, Dante, olasz költő. Az isteni színjátékot amúgy Babics a világirodalom legnagyobb költeményének nevezte. Szintén ezen a napon született a királyi helytartó bíboros Verancsics Antal, aki diplomata is volt, olyannyira, hogy például a drinápolyi békét Szelim szultánnal 1568-ban ő kötötte meg. Aponyi Albert, a dualizmus és a Horthy rendszer egyik jelentős politikusa, 1846-ban született ezen a napon, a magyar küldöttséget vezette a szomorú emlékű 1920-as párizsi békekonferencián. Szintén május 29-én született a Kossuth Díjas kémikus gyógyszerész akadémikus Csolnoky László 1899-ben, az Oscar Díjas angol születésű amerikai színész Bob Hope 1903-ban, a magyar születésű francia fotóriporter Paul Almási 1906-ban, az Egyesült Államok 35. elnöke John Fitzgerald Kennedy 1917-ben, az ellen elkövetett dallasi merénylet a közelmúlt történelmének mindmáig legdrámai pillanatai közé tartozik. Szintén május 29-én született Jani Ildikó színésznő, Csankó Zoltán, Jászai Mari díjas színészünk, és ma ünnepelne Flipper öcsi is, ő 1962-ben született ezen a napon, és 2008-ban kellett sajnos tőle búcsút vennünk. Boldog születésnapot kívánunk Soma mama Gésának, azaz Spitzer Gyöngyinek, és természetesen önöknek is, akik ma ünnepelnek. Jó egészséget kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Fényes Szabolcs Harmat Imre Maja című operettjéből önöknek szól most a következő részlet, a Miau előadója Galambos Erzsi.

szíves az ember. Dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell. S oly édes még az illatos tavasz. 20 év

20 éves vagy, s mindezt meg se látod. Úgy szeretnél felnőtt lenni már, ne kergesse.

gentlest. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbáj sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, a szilajlánkból lesz

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják 7 óráig Ökrös László Kraninét és Vadász Károly cimbalom játékában gyönyörködhetünk. 7-kor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, a következő zenei óra pedig Csárdással indul. Ez a legény most kezd nékem tetszeni, Jákó Vera énekel Magyar Imre és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon! Jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítni.
2: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
2: Mozol, hátik, vödör.
3: Gitár!
4: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 29-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben.
8: Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
7: Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére. Tegnap a szurkolói zóna is megnyílt a Hősök terén. Mondjuk a részleteket. Brüsszelben tárgyal a kormányfő és több miniszter. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
8: A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
9: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupcióellenes küzdelem is.
7: A Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
8: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
7: Benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza párt. Júliustól jelentősen visszavágnák a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét és juttatásait. Minden ellenzéki párt támogatja a javaslatot. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek viszont egyeztetést kezdeményeztek az ügyben. Részletek Brieska Dánieltől.
10: A Tisza párt csütörtökön nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amivel drasztikusan csökkenteni az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat, juttatásokat, támogatásokat, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat. A javaslat szerint júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A tervek szerint a jelenlegi bruttó 2.182.000 forintról 1.309.000 forintra csökkenne az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, ami 40%-os csökkenést jelent. A Tisza párt a különböző tisztségekért járó juttatások mértékét is átírná. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes az eddigi 5,8 millió forint helyett bruttó 3,8 millió forintot, az alelnökök pedig 4,3 millió forint helyett 3,1 millió forintot keresnek majd. A frakcióvezetők havi fizetése bruttó 4,3 millió forintról 3,4 millió forintra csökken, helyetteseik 3,1 millió forintra lesznek jogosultak. jósultak. 2,8 millió forintra csökkenhet a parlamenti jegyzők fizetése, és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is. A képviselők ezen felül egyéb juttatásra is jogosultak, ezek mértékét ugyancsak jelentősen szűkíteni a javaslat. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökken, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A módosítás már a júliusi fizetéseket és juttatásokat is érinti, ha addig elfogadja az országgyűlés. A házelnök közlése szerint a javaslatot hétfőn tárgyalja a parlament, az indítványt várhatóan házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Mi Hazánk is közölte, hogy támogatják a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Bejegyzésükhöz egy videót is csatoltak, amiben Torockai László pártelnök arról beszél, ugyanezt az intézkedést a polgármesterek esetében ellenzik. A Tisza kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten az RTL-nek adott interjúban a polgármesteri fizetések csökkentését is felvetette. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken.
3: Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentenek, börtönbe kell őket csukni.
10: Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak az önkormányzati rendszer reformjáról. Gémesi György a szervezet elnöke elmondta, minél előbb tárgyalni szeretnének a kabinettel, és nyitottak arra, hogy a bérekről is megegyezzenek.
11: Mi választott emberek vagyunk, és mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, és ott azért van egy bérhierarchia. Tehát mindent úgy lehet megcsinálni, hogyha olyan szándéka van a kormányzatnak, hogy csökkenti mondjuk a béreket, akkor ezt a hierarchiába kell beletennie annak érdekében, hogy a belső egyensúlyok megmaradjanak.
10: Közleményt adott ki a Megyei Jogú Városok Szövetsége is. Ebben arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában pedig ne hozzon döntéseket.
7: A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának közreműködésével.
8: A hatóság megerősítette az intézkedéseket, részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint ma egy háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított az előző jegybank kivezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett, hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
7: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán 6 fős kabinetjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik.
8: A vidéki és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Ugyanakkor hozzátette, amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget.
7: 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda.
8: Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával.
7: Elismerte a Tiszapárt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett.
8: Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, másfél éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott ki nála a szonda. A felelősségét elismeri és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forsthoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, hogy indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére.
7: A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a tech nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
8: Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú Jánost a TEK főigazgatói pozíciójából és közölte. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
7: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖF-CÖKA a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
8: Heitzler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
12: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
7: Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftverhasználatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter.
8: Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le.
7: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
8: Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopol helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
7: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Tegnap megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig mezbemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket.
8: A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ideérkező szurkolók jól érezzék magukat.
13: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
7: Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak mától Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi BL döntő miatt.
8: A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
5: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M3-as autópályán, Bagnál és Mogyoródnál, valamint az M0-as autóúti csomóponttól, a 10-es főúton a Sólymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába.
7: Budapest információkkal folytatjuk.
14: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben a burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
8: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
7: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. május 29-én, pénteken, 3 perccel 4-8 után, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, nem sokára hallhatják Fanni történeteiből a következőt, az Önök érték postaládájából szemezget. Lesz ma is kirándulás, természetesen egy annyira nem is kis településre, nagyjából 20-25 perc múlva, az óra végén pedig a Magyar Népdal Kincstárból tallóz dr. Juhász Katalin néprajzkutató. A nóták között hallhatják majd a Jaj, de szép kék szeme van magának kezdetű dolgót, Jene Gábor előadásában, vagy a Bordalt a hegedűs a háztetőmből, Erdős Attila, Homonai Zsolt és Magócs Ottó felvételét, az Örök Zöldek között pedig Dolly, Valaki kell nekem is című dalát is játszom majd, elsőként Szirmai László és az Ügyvéd úr válunk című dal. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!
1: Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megtört.

csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk.

csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a válók, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, ne csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanul, mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr.

0: Ott bent is mondja el, hogy boldogok vagyunk. Bocsássad meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: És történetek Fatmiból.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Balog Tamásné nagyon szép érzelemmel teli emlékeket osztott meg velünk, idézem a levelét. Amikor meghallom a Régi ház körül című Kovács Kati dalt, mindig egy szívembe vésődött emlékkép éled újra. Amikor vidékről, Szatymazról felkerültem Budapestre tanulni, csak minden második héten jutottam haza látogatóba. Ahogy leszálltam a vonatról és befordultam az utcánkba, már a sírás folytogatott, mert tudtam, hogy édesanyám szerető karjaiba zár hamarosan, és újra magamba szívhatom az otthon meleg illatát. Ez a dal mindig visszavisz engem oda, amit elveszettnek hittem. Természetesen örömmel teljesítettük nézőnk kérését, amelyet most önök is meghallgathatnak.
2: Előtte azonban az elérhetőségek 1037 Budapest Kunigunda útja 64, vagy önök kérték kukac.dunatv.hu, ahová várja a szerkesztőség a leveleket. Fanni történeteit folytatjuk jövő pénteken, most pedig jön Kovács Kati felvétel.

0: Banszidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Püspökladány városa, Hajdú-Bihar megyében a Püspökladányi járásban találjuk logikusan, hiszen a járás székhely a Tiszántúl középső részén. Közúton és vasúton is természetesen könnyen meg tudjuk közelíteni. Az biztos, hogy már időszámításunk előtt lakott hely volt, erről tanúskodnak a város közelében lévő kincses dombon végzett ásatások, ahol nagyjából 4000 éves katakomba sírokat is feltártak. Ezek Európa szerte egyedülállóak. Különböző leletek bizonyítják a hely lakottságát, a népvándorlás, a honfoglalás és az Árpád korban is, viszont a település keletkezésének ideje nem igazán határozható meg pontosan, feltehetően a 10.-11. századra tehető, az első írásos említése pedig a váradi konvent egészen pontosan 1351-ből származó oklevele, mely Ladan formában említi a mai név utótagját. A város nevének eredetét szintén homály fedi, különböző elméletek születtek besenyő, szláv, ős magyar eredetre. Ezek közül talán a legelfogadhatóbb az a tézis, mely szerint Ladányt egy ősi magyar személynévként azonosítja. A mai név feltehetően birtoktestet jelöl, mégpedig a kisnemesi bajumi család Ladány nevű birtokát, melyet a váradi püspöknek zálogosított el. 1543-ban már Pispek Ladan formában említik a település nevét. Rákóczi György idejéből származik a református templomban lévő úgynevezett Rákóczi harang. Amúgy a középkorban nem volt számottevő település, ez érdekes, fejlődése valamikor a 19. század második felében indult el, addig többször elpusztult és benépesült. Ugorjunk vissza a Rákóczi szabadságharc idejére, ennek bukása után Püspökladány kincstári birtok lett, majd a 19. század elején az udvar József nádornak adományozta. Püspökladányt 1984. január 1-jével előbb városi jogú nagyközséggé, majd pedig 1900

0: Ő várja a pihenni vágyókat. Még a múlt század elején 1920-ban bukkantak Püspökladányban termálvízre, úgyhogy a természet adta ajándék kihasználására 4 évtizede épült termálstrandfürdő. A városban ez azóta is kedvelt pihenőhely. A püspökladányi arborétum telepítését 1954-ben kezdték, akkor 1290 különböző fajta és változat került telepítésre. A létesítés óta eltelt idő alatt mára nagyjából 450 különleges faj és cserjefaj maradt az alapállományból. Itt található a bemutatóház, melyet Kán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából nyitották meg. Ő a természetvédelem és az alföld fásításának úttörője volt. Műsorunk után majd napközben a Domkorányról hivatalos közösségi oldalán egy kis videót is láthatnak Püspökladányról, ebben megismerhetik a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör egyesületet is Vigné Szabó Ildikó vezetésével. Püspökladányt is úgy gondolom, hogy látni kell, ismerni kell, nagyot sétálni, kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akik remélem egyre nagyobb számban hallgatják a Domkorányról. Önöknek forog a következő felvétel, a Hegedűs a háztetőmből a Bordal, előadó Erdős Attila, Homonnai Zsolt és Magó Csottó.
1: Hát ez csodálatos, akkor ígyunk rá!
2: Miért ne? Egészségedre!
1: Nem, barátom, a te egészségedre!
2: A jólétünkre! Az életre! Lekhajj!

Jó reggelt és derűs napot kívánok a Donkó Rádióban. Nem sokára dr. Juhász Katalin néprajzkutató a Magyar Népdal Kincstárból szemezget, addig a Stúdió 11 játsz a Fénye Szabolcs szerzeményét, a címe Teszeres legalább. 8 órakor következnek a hírek, a két összeillő ember Szécsi Pál gigantikus 1972-es slágere nyitja a következő órát, érdemes velem tartani.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Ahol vagy magyarok tündöklés illaga, dicső is van király hazánknak oszlopja, hozzád

Egy szép Szent István énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat a Népdalkincstárban. A keddi dalőrzőkben képzeletben már ellátogathattak velem a budapesti Szent István Bazilikába, ahol május 30-án, a Szent Jobb ünnepnapján, idén már 9. alkalommal tartják meg népzenészek és egyházzenészek közös zenei szolgálatával az úgynevezett folkmisét. A táncház mozgalom egyik alapítója, Halmos Béla, a 70-es évek formabontó és a fiatalok körében egyre népszerűbb beatmiséjén nyomán gondolt arra, hogy a könnyű zene helyett inkább a folklorgyűjtések egyházi népénekeit kellene eredeti népi előadásmódban beilleszteni a liturgia menetébe. Az 1990-es évek elején barátaival ki is dolgozta az első folkmise forgatókönyvét. Elképzelése csak halála után valósulhatott meg, Medgyessy S. Norbert művelődéstörténész, a Szent Istvánhoz köthető énekhagyomány legavatottabb ismerője, valamint Vakler Anna népi énektanár, tankönyvszerző szakértő közreműködésével, Halmos Béla egykori munkatársaként az én szervezésemben. Azóta ez az esemény hagyománnyá vált. A május 30-i mise a résztvevő népzenészek, népdalénekesek és a táncházas közönség számára az ötletgazda és jeles népzenekutatóink emléke előtti tisztelgés is. Az ünnep 17:30 énekes áhítattal indul majd, melyben nemzetünkért és az esőért fohászkodunk. 18:00 a békéért, nemzetünkért és az esőért mondott ünnepi mise főcelebránsa Kis Géza Imre, a bazilika káplánja lesz. A zenei szolgálatban részt vesznek a budapesti Bard Mária és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium, az Óbudai Népzenei Iskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport, az Isaszegi és Rákoskeresztúri Asszonykórusok népi énekesei, Mackó Mária, Veres Mihaela és barátaik. A Vard Mária Zeneművészeti Szakgimnázium, a Boldog Özséb Színtársulat, a Budai Ferences Énekes Iskola egyházi énekesei és az Isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus alkotják a Gregorián kórust. Orgonán kísér Faragó Ákos orgonaművész és Bencs Zsolt a felvidéki Gímesről. A népi hangszeresek között lesz a Magyar Tekerőzenekar, a Virtus Duda Zenekar, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán és Szabó Zoltán. Az idei ünnep különlegessége, hogy az énekes áhítatban és a misén a legszebb magyar énekek mellett egy szlovák Szent István ének is elhangzik, amely egy kéziratos csömri énekeskönyvben őrződött meg. A résztvevők, mint mindig, a kiosztott éneklapok segítségével követhetik a liturgiát, és bekapcsolódhatnak a közös imádságba és éneklésbe, megélhetik az összetartozás felemelő élményét.

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését. A polgármesterek esetében ezt azonban ellenzik. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a tegnapi svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Robbanó töltettel felszerelt drón csapódott be hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból menekülők közül 2 könnyenben megsérültek. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Felrobbant a floridai indítóállomáson az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn nevű rakétája egy indítási teszt során. A balesetben senki sem sérült meg, a robbanásokat vizsgálják. A hordozó rakétával legutóbb áprilisban is probléma adódott, amikor egy meghibásodás miatt nem sikerült pályára állítania a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be, a mától látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz, gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csend.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 29-e van, péntek 8 óra múlt 8 perccel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Kívánok önöknek nagyon kellemes reggelt, jó muzsikával, Paprika Show, Gránát Zsuzsa énekel majd nem sokára, kiültek a vénasszonyok a padra, Virág József énekli majd ezt a csárdást, természetesen lesz reggeli virágzene, Branka jó voltából a 72 nap című dal, az örök zöldek között pedig játszom majd Mikes Éva hétfőn még csókolsz című 1970-es felvételét, Főzőcske, de okosan 3-4-9 környékén, nem sokára egészségpercek, elsőként csárdás, teli teljes Ibolya, Gombos Maja énekel, Lakatos Miklós és zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

őket észre megfogott, jól összepirongatott a sötétbe.

0: Mindjárt 4:09, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Pécsiek, illetve Pécs környékére utazni vágyók vagy tervezők, figyelem! Részben az egészségünkkel is kapcsolatos az a hír, amit olvastam, hogy óriás tőrös darazsak inváziójára figyelmeztető táblák bukkantak fel Pécs utcáin, és ez nem azért van, mert nekünk kellene a saját egészségünket féltenünk, hanem éppenséggel őket, tehát a tőrös darazsakat kell védenünk, ők kiemelten védett állatok, úgyhogy nagyon kell vigyázni rá. Nem bolygathatjuk meg a fészküket, nem bánt amúgy bennünket, bár kifejezetten nagynak, ilyen a lódarázsnál is nagyobbaknak tűnhetnek, ilyen 5 centinél akár nagyobb méretű sárga-fekete csíkos darazsakról van szó, nagy tömegben rajzanak, ezért első körben elég félelmetes lehet, viszont nem kell félni tőle, kifejezetten hasznos a jelenlétük, ugyanis segítenek kordában tartani a cserebogár szaporulatot. Igaz, hogy van fullánkjuk és csípni is tudnak, viszont a mérgükkel alapvetően csak a lárvákat bénítják meg. Sajnos a mi tudatlanságunk évente sok állat pusztulását okozza, hiszen vannak, akik megpróbálják őket kiirtani. Viszont aki ilyesmit tervez, ne feledje el, hogy természetvédelmi értékük egyedenként 50 000 forint. Madarász Katalin énekel a folytatásban. A nóta címe Fehér akác, Szalai Antal ézzel a kísér.

ne felejtsem majd, hogy a holnapi BL döntővel kapcsolatban két dologra is szeretném felhívni a figyelmet, az egyik közlekedéssel, a másik pedig a zenével kapcsolatos. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A délszláv és a magyar népzenei hagyományok ápolása és modern sajátos hangzásba ültetése, ez a célja és a missziója Brásis Brankának, Reggeli Világzenénk, a 72 nap című dal. Ezt hallhatják a folytatásban, a harmonikán Vertetis Szlobodán játszik. Este 9-től még több világzene, minden áldott nap, Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Guinness Rekord kísérlet holnap a Budai Vár Oroszlános udvarában. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb Citera együttes Guinness világrekordját. Ez a rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer, illetve a magyar népzenei hagyomány előtt, mellette pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni. Van egy előzménye ennek, 2024-ben született egy magyar rekord, akkor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ez pedig jóval túlszárnyalja a szervezők reményei szerint, és cél a Guinness világrekord felállítása. Érdekessége még a mai programnak, hogy elhangzik majd a BL himnusz is, mégpedig magyar népi hangszerekre áthangszerelve. Olyan tradicionális hangszerek megszólalásával kap majd új karaktert ez a jól ismert dallam, mint a tárogató, a cimbalom és a hegedű. A Dankó Rádióban nem sokára főzünk majd egy nagyon finomat, kis Manyi felvételét játszom addig elsőként. Mit mondott az öreg kis? Teszi fel a kérdést.

0: mert holtig el ne felejtsen.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Nem sokára 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Hajdúné padlizsános csodáját készítjük most el. Egy különleges húsmentes étel szerintem, aki kipróbálja, megnyalja mind a 10 ujját utána. Fejből mondom a hozzávalókat és az elkészítés folyamatát, igaz, hogy én csak kuktáskodtam. Ebben az esetben 3 nagy padlizsán, 3 nagy szem finom paradicsom, 3 mozzarella golyó, nem a mini, hanem természetesen a rendes nagy. Nagyjából 10-15 dekar reszelt sajt kell majd a tetejére. Ez maga a főétel, a köret hozzá pedig áll félfej vöröshagymából, apróra vágva 3 gerez fokhagymából, szintén összezúzva 3 nagyobb krumpliból, és mondjuk 2 kövér répából, mindegyiket érdemes kisebb kockákra vagdosni. A lényeg az, hogy a szépen megmosott padlizsánokat, mint a Hasselbeck krumplinál, ilyen 1-1,5 centis eltéréssel bevagdossuk, és ezekbe a résekbe dugunk felszeretelt mozzarellát és paradicsomot mindegyik résben, utána egy picikét megkenjük extra szűz olívaolajjal, és szépen betesszük a sütőbe, és nagyjából egy olyan 25-30 perc alatt készre is sütjük, utána reszelünk rá egy kis sajtot, és rápirítjuk a tetejére, közben pedig el tudjuk készíteni ezt a krumplis ízét, fogalmazunk így. Először kevés olajon üvegesre pároljuk a hagymát, rádobjuk a fokhagymát, egy picikét még együtt kevergetjük, mehet bele a krumpli és a répa, ezt is szépen összesütjük, persze levet enged, ezt érdemes menet közben leönteni róla, mint ahogy a padlizsán is levet enged, úgyhogy azt is óvatosan, mielőtt még az utolsó rápirítási fázist elkészítenénk, akkor érdemes leönteni róla, együtt tálaljuk, egészen finom, különleges, lehet persze egy picikét sózni, borsozni, vagy akár borsikafűvel is megbolondítani, vagy olasz fűszerkeverékkel, ki mit szeret. A lényeg az, hogy egy könnyű, de mégis tartalmas és ízletes ételt kapunk. Picit bonyolult, de megéri a fáradtságot. Jó étvágyat kívánok!

hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, Bagó Dalát, Kacsó Pongrácz János Vitéz című zenés játékából. Előadója Peller Károly, ennek a tematikus hétvégénknek a főszereplője, és mielőtt még lejátszanánk a dalt, hallgassuk meg most őt magát, az ünnepeltet, milyen is volt egy szigorú sváb családban nevelkedni.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, Salacsovics Norbert és zenekarának felvétele zárja ezt az órát. 9 órakor következnek a hírek, Kukorica, Tök Énekli, Bányai Márton. A következő zenei óra elején Nyári László és zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás. Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a Hormuzi szoros biztonságát és elindítaná a Perzsa állam atomprogramjáról szóló tárgyalásokat is. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békésvár megyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával. Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Végül pedig a várható időjárásról. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben 22 és 27, este 17 és 22 fok között alakul. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: cosa de tăgă. Arată-o, te fa lufei, e cear da bun. Îți țigani muzical, așor ca un bun. Zic băiarul, fac contraș, mai gon, fac bun. Cucurița tăgă, cosa de tăgă. Arată-o, te fa lufei, e cear da bun.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 29-én pénteken 7 perccel 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy a mai reggel is kellemesen telt, és bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban. Nem sokára hallhatják Kis Károly előadásában a Volt-e már szívedben fájdalom kezdetű nótát. Csicsak rózsám éneklik Karcagi János ezt a csárdást. Az örök zöldek között pedig lesz majd Kazall László felvétel, játszik a Gemini, énekel Charlie, és Dankó klubos feldolgozásban is hallhatnak majd örök zöldeket. Elsőként operett részlet Lehár a Mosolyországa című művéből, Liza és Szucsong szerelmi kettőse, a Szívduett, Házi Erzsébet és Simándi József 1971-es felvétele forog. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli.

0: pénteki home office-os napnak megfelelően lényegesen kevesebb az autó az utakon. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Viszont érdemes már készülni arra, hogy a holnapi BL döntő miatt rengeteg lezárás lesz a fővárosban, és hogyha valakihez érkeznek, vagy valaki utazna netán repülővel, feltétlenül számoljon azzal, hogy a megnövekedett utasforgalom miatt mondjuk nem elég olyan másfél órával kiírni a gép indulás előtt, elképzelhető, hogy sokkal több időre lesz szükség. Ezt érdemes észben tartani. Remélem, hogy sikerül most 83. születésnapján fölköszöntenünk Borikát.
1: Halló, tessék, Kristófné.
0: Csókolom, Borikával beszélek ezek szerint. Hajdú Tibor, Dankó Rádió.
1: Igen, én vagyok a Borika. Jaj, Hajdú Tibor.
0: Csókolom a kezét, jó reggelt kívánok. Nem zavarom?
1: Nem, dehogy is. A lányom este szólt, hogy jön majd egy értesítés, egy telefon. Hát mondom, a gondolataimat kiélesik ezek a gyerekek, hogy mi a vágyam. Imádom a Dankó Rádiót és az én hangját.
0: De drága, Piroska vagy Szilvia volt az, aki jelezte? Piroska. Jó, mind a kettejük nevében kért meg engem, hogy feltétlenül gondoskodjak arról, hogy illő köszöntést kapjon Borika a mai napon. Mellette talán a barátok meg az egész család, rokonság, mindenki ilyenkor hívogatja önt. Lesz a hétvégén valami kis összejövetel?
1: Hát csak Piroska tud jönni, mert Szilvi az külföldön van, a másik unokám az Balin van, szóval egyedül Piroska van itthon.
0: Értem.
1: Ő jön holnap.
0: Az unokák Diana és Viktória, ugye? Jól emlékszem a nevekre.
1: Igen.
0: Akkor most nem röpül haza senki ezek szerint hétvégén.
1: Nem, senki nem jön haza. A lányom majd vasárnap jön haza Németből.
0: Jó, a lényeg az, hogy kapjon rengeteg puszit és ölelést folyamatosan, nem elég ezt egy napra koncentrálni. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, drága Borika.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és csodálatos a műsora, szerettem, hangulatos, vidám, érdekes.
0: Köszönöm, jaj, de drága. Köszönjük szépen, igyekszünk a bizalmat meghálálni. Mindig nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.
1: Nem, ez már megértem, hogy ma sikerült beszélnem önnel, hogy ennyit megértem.
0: Köszönöm, hogy beszélhettünk. Puszilom, Borika, minden jót kívánok!

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és ahogy közeledünk 10 órához, gondolom nagyon sokan várják már izgatottan az aranylemezeket. Két órán keresztül szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, és Tölgyi Kriszta persze ma is leparkol majd a képzeletbeli időgépünkkel abban az esztendőben, amikor felavatták a kelet-nyugati metró első Deák tér és Fehér út közötti szakaszát. Ez volt az az esztendő, amikor Tisza szederként Lenin várossá nyilvánította az elnöki tanács rendelete. Talán emlékeznek sokan Salvador Allende-re, ő győzött ekkor a chilei választásokon, és az ebben az esztendőben tartott népszámlálás szerint ekkor még 10.314.152 fő volt Magyarország lakossága. 1970-ről van szó. A három dal pedig az Azzurro Aracki Lászlótól, a Zsötem Konzsuzsa felvétele, az Alatnai Saloltától pedig a Tölcsért csinálok a kezemből idézi föl ezt az esztendőt, mellette pedig kiváló slágerek forognak, mint ahogy a folytatásban is. Jöjjön már is az Iskolatáska a Dankó Rádióban.

Örökzöldek cigányzenekari kísérettel a folytatásban a Dankó Rádióban. Rima szombati felvétel 2, az egyik Szász Kati, a másik Nádas György felvétele, elsőként pedig egy Dunaszerda helyen tavaly júniusban rögzített felvétel. Domján Edith klasszikus lágerét hallhatjuk a Köszönet mindenért című dalt, Bojtos Luca előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekar kíséretével.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja következik. Becseihá Miklós színművész a Ráckevei Dunaág úszólápjait és élővilágát mutatja be röviden. 10 órakor hírek, majd aranylemezek Töldi Krisztával. A Déli Krónikát követően ma is jó ebédhez szólanult a Budai Beatrix várja önöket. A kívánságokat 2 órántól Gál Zoltán teljesíti. Szívküldi szívnek szívesen kívánság műsor. Egészen 5-ig. Hétvégén reggelente Nádas Györgyel ébredhetnek, tematikus hétvégénk főszereplője pedig a friss születésnapos Peller Károly operettének. Holnap este 6-kor PRG Arzenál BL döntő a Puskásban. Bízunk benne, hogy nem lesz olyan székdobálás, mint a lipcsei Crystal Palace Rayo Vallecano meccs előtt a két csapat szurkerei között, és izgalmas, örök életre szóló emlék lesz minden nézőnek, és természetesen a Magyarországra látogató turisták is visszavágynak majd ebbe a gyönyörű országba és csodás fővárosunkba. Önöknek pedig kívánom, hogy töltsék nagyon kellemesen a hétvégét. Hétfőn reggel találkozunk ismét. Addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Pest.
1: Maga a nyugalom és biztonság. A ráckevei Dunaág, úszólápjai és élővilága. A hévről talán észre sem venni, márpedig a sínektől néhány lépésre csodavilág ringatózik a vizen. A budai hegyek szorításából a főváros alatt szabaduló Duna Pest vármegye közepén elterpeszkedik, és a Csepel-sziget mentén két ágra szakad. A kisebbik, majd 50 km hosszú soroksári vagy ráckevei mederben a korábbihoz képest szinte megáll az élet. Az északról és délről is zsilippel lezárt vízszintje majdhogy nem állandó, alig mozdul. Már-már tavat idéző a hangulata. Az itt kialakuló úszólápot felszínen úszó szárazulatnak is nevezik. A Taksony, Sziget-Szent Miklós, Dunavarsány és Szigetcsép térségében elnyúló, összesen 700 hektár nagyságú sajátságos növényi társulás Európa második legkiterjedtebb lebegő szárazföldje. Méretét tekintve csupán a Rhône-delta hasonló képződménye előzi meg. Ezek a zárványok a víz tisztasága miatt is nagyon fontosak, mert ugyan felveszik a vízből a tápanyagot, de nem juttatják azt vissza, hanem tőzek formájában elraktározzák. Ezek a különleges szigetek egyúttal ritka, védett növényfajok élőhelye is. Megtalálható itt számos orchideaféle, vagy tőzeg muhafaj, de olyan ritka és védett madárfajoknak is menedéket nyújt, mint a szürke és törpegém, bölömbika, pettyes és kis vízicsibe, cigányréce. A halak közül a széles kárász, a réti csík, vagy a lápipóc biztonságos, talán utolsó élőhelye.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
3: nagy barna ház. Katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Nikos Ardán román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galaci tért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Az év első 4 hónapjában a természetes fogyás több mint 20 000 fő volt, ami csaknem 9%-kal kevesebb az egy évvel korábbi értéknél. Több súlyos közúti baleset is történt reggel. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit pedig előállították, miután az alkoholszonda pozitív értéket mutatott nála. 60-ban egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütött el egy idős nőt, aki súlyosan megsérült. Mentőhelikoptert riasztottak hozzá, végül mentőautóval vitték kórházba. Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV. A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csaknem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt, ötük letartóztatását a szegedi járásbíróság már el is rendelte. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztás népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. A szakemberek azt javasolják, hogy ne legyen otthon üdítő, a kulacsba mindig víz kerüljön, emellett ajánlott megenni napi 4 adag zöldséget és gyümölcsöt is. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Kedves hallgatóink, a pontos idő 10 óra 4 perc.
5: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban is lesznek klasszikus örökzöldek, táncdalok, filmslágerek, beat, rock és popdalok, csak változatosan, ahogy szoktuk. A kínálat bővül is egy olyan felvétellel, ami ma hangzik el először a műsorban, valamint válogatunk 1970 nagy sikereiből is. Csepregi Éva nyitja a sort a Sárkány Éve című dallal. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Deák Tamás zeneszerző nem csak népszerű táncdalokat komponált, hanem számos animációs film zenéjét is neki köszönhetjük. Például a Mézga család kalandjai, vagy a Kérem a következőt című rajzfilm sorozatokét, illetve a Macskafogó című rajzfilmét. Az aranylemezekben ma először, de biztosan nem utoljára hangzik el Deák Tamás és Hajnal István szerzeménye a Miu Miuiság, Postás Juli lehengerlően kacér előadásában a Macskafogó című rajzfilmből.

0: A feledhetetlen színművésznő Domján Edit és a Rendezvú zenekar előadásában Tomsics Rudolf és Vas Valéria szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket. Fátyolos a szemed.
1: Te most könnyezel. Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved. Látod? Ez a szerelem.

Szemeden bánat könyv.

Mondom én, hogy mit érzel. Kicsit bánt a szó, a csend a jó. A csóknál ne sírjál, mert minden könnyebb.

0: Máté Péter és Esnagy István közeli barátok és állandó alkotótársak voltak, akik meg annyi nagyszerű örökzöldet hagytak ránk örökül. A néhai dalszövegíró felesége Csongrádi Kata színművésznő énekesnő mesélt az egyik leghíresebb dalukról, amikor Nádas György vendége volt a Dankó Rádió hétvégi reggeli magazinjában a Jó Pihenés című műsorunkban.
1: Ő Körös Tarcsán született 34. január 20-án, édesapja pedig tanárember volt. Soha nem kísértette meg férjedet a katedra vonzása?
2: Hát úgy gondolta, hogy azzal, hogy ezeket a dalszövegeket megírja, valójában egyfajta tanítói szerepet is betölt, hiszen gondoljunk csak a leghíresebb dalaira, mondjuk a Most élszre például, hogy micsoda tanító jellege van ennek a számnak, hogy most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legkisebb hibád megbosszulja önmagát. Csak zárójelben mondom el, hogy ezt a dalt én inspiráltam. Ott ült Máté Péter Esnaggyal, és azon agyaltak, hogy mi legyen a következő dal, amit a fesztiválon elénekel Péter, és akkor én mondtam, hogy írjátok meg a karma törvényét, hogy minden energia visszahat a kibocsájtójára, és ezt ők úgy fordították le, hogy most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld.
0: Csongrádi Katát hallották, az aranylemezeket pedig Máté Péter és Esnagy István említett szerzeményével a Most élsz című dallal folytatjuk, amit 1984 márciusában, alig fél évvel a halála előtt, a Tessék választani rádiós dalversenyen mutatott be először közönség előtt Máté Péter.

Az aranylemezekben ma 1970 három nagy könnyű zenei sikerét idézzük fel. Aracki László tarolt egy olasz világsláger az Azzurro magyar változatával, Vándor Kálmán szövegével, a Stúdió 11 zenekar kíséretével. Szörényi Szabolcs és Bródi János megírta az André Je t'aime című dalt, amit Konzsuzsa az Illés együttes kíséretével adott elő. Zalatnai Sarolta pedig 1970-ben először tölcsért csinálta kezéből, és örökzöldítette Frenrejsz Károly

Az aranylemezek első részét Elton John világslágere, az Oroszlán király zenéje, a Can You Feel the Love Tonight című dal szaxofon feldolgozásával zárjuk Csepregi Gyula előadásában. 11 óra 4 perckor pedig Fenyő Miklós egyik örökzöldjével indítjuk a mai összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Hadar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:40-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelban egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Nikusz Ordán román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacotért orosz drón támadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök tegnapi brüsszeli bejelentését, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnának. Dmitrij Peszkov Asztanában arra az újságírói kérdésre, hogy hogyan értékeli Moszkva Budapest döntését, elmondta, ha minden ország így döntene, hamarabb eljönne a béke. Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és több mint 200 drónnal támadott ukrajnai célpontokat hajnalban. Bár a légvédelem a drónok zömét megsemmisítette, a becsapódások és a lehulló roncsok miatt 5-en megsebesültek, emellett civil infrastrukturális létesítmények, lakóházak, valamint 3 fekete-tengeri kereskedelmi hajó is megrongálódott. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz, gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Aranylemezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Képzeletbeli időutazásunk folytatásában mások mellett Kardabea, Sárosi Katalin, Magai Klementina, Korda György és Balázs Klári, az Illés és Vámosi János felvételeit hallhatják. De mindenek előtt, ahogy a hírek előtt ígértem, Fenyő Miklós örökzöldje, a Made in Hungária következik. Jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

sem. A Love Story című amerikai filmet 7 kategóriában jelölték Oscar-díjra, de végül csak a zeneszerző Francis Lai vihette haza az aranyszobrocskát. A világhírű filmzenét Váradi Zsuzsa magyar szövegével Sárosi Katalin énekli az aranylemezekben, a Rendezvous zenekar és a Harmónia vokál kíséretével.

Élni tudni kell. Berki Géza és ifjabb Kalmár Tibor írta ezt a dalt, amit az aranylemezekben már is hallhatnak Magai Klementina előadásában, akit a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia énekegyüttes kísért az 1973-as felvételen. Élni

0: Akik rendszeresen hallgatják az aranylemezeket, azok számára nem meglepő, hiszen volt már róla szó, hogy az I Viva España című dal egyáltalán nem Spanyolországban született, de még csak nem is spanyol nyelven. Ezt a világslágert ugyanis egy belga szerzőpáros írta, és egy belga énekesnő, bizonyos Samantha énekelte először, méghozzá flamand nyelven, ami ugye nagyon leegyszerűsítve a holland nyelv Belgiumban beszélt változata. Ha kíváncsiak rá, akkor meg is hallgathatják, hiszen megtalálják a legnagyobb videó megosztón az interneten. Mi viszont az aranylemezekben most a jól ismert magyar változatot játsszuk le, Bradány Iván szövegével, Korda György és Balázs Klári előadásában.
1: Úgy le két szemet, én messze földre visz, a zene szárnyán oly könnyen repül.

1969-ben e-napon mutatták be a mozik az Oroszlán ugrani készült című filmvígjátékot, amely voltaképpen egy kelet-európai James Bond kémfilm paródia volt. A főszereplőt, akit Menőfejnek neveztek, Bújtor István alakította. A film sikeres volt a 60-as évek végén, de igazi kultuszfilm akkor vált belőle, amikor majdnem 40 évvel később a 2000-es években kiadták DVD-n is, és egy új nemzedék fedezte fel magának. A filmben az Illés együttes is szerepelt, és természetesen zenéltek is. Az Oroszlán ugrani készült című film zenéje volt Illés Lajos és Bródi János szerzeménye, a Miért hagytuk, hogy így legyen című dal is, mellyel folytatjuk az aranylemezeket.

Kedves hallgatóink, mára és erre a hétre búcsúzik az Aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A harangszó és a déli krónika után már a magyar nótáké a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix és kezdődik a mai jó ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemesnyiki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szívkódi Szívnek Szívesen című kívánság műsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az Aranylemezekkel hétfőn délelőtt várom újra önöket. Addig is további kellemes napot, jó hétvégét és jó dalkodózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Orosz drón csapódott egy panelházba Romániában. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét.
1: Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben az uniós pénzek hazahozatala a tét.
2: Szakértők szerint a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét, miután hajnalban orosz drón csapódott egy galaci panelházba. A 10 emeletes épület egyik lakásában tűz ütött ki, 70 embert menekítettek ki. Ketten könnyebben sérültek, őket kórházba kellett szállítani. Oroszország az éjjel nagyszabású támadást indított Ukrajnában több dunai kikötő ellen. Ekkor repült át egy robbanó töltettel felszerelt drón Románia területére. A román légierő 2 F-16-os vadászgépe felszállt, de nem nyitottak tüzet. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
3: Épülettörmelékek borították annak a galaci többszintes háznak a környékét, ahová helyi idő szerint hajnali 2 óra előtt orosz drón csapódott. A robbanó töltettel felszerelt drón a panelház tetejére zuhant. A becsapódás detonáció követte, a 10. emelet egyik lakásában tűz ütött ki, amit a katonai tűzoltóság gyorsan eloltott. A lakásban ketten tartózkodtak, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 embert evakuáltak. Galac Románia délkeleti részén a Duna mellett található, a Moldovai Köztársasággal és Ukrajnával közös déli hármas határ közelében fekszik. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a viradóra Oroszország nagyarányú támadást indított Ukrajna dunai folyami kikötői ellen. A légicsapás során repült át a drón Románia területére. A román hadsereg légtér megfigyelő rendszerei folyamatosan figyelemmel kísérték a határmenti térségben kialakult helyzetet. Különösen összetett helyzet alakult ki, amelyben körülbelül 50 drónt vetettek be, mondta a román dandártábornok. A Védelmi Minisztérium szerint az ukrajnai háború kezdete óta 15 komoly légtérsértés történt. Bot Eszter, bukaresti tudósító.
4: Mintegy 40 olyan eset is előfordult már, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre. Az F-16-os vadászgépeket szinte minden esetben a helyszínre küldték, de még egyszer sem nyitottak tüzet a légtérsértő robotrepülőkre, legalábbis Romániában. 2 hete ugyanis az észtországi légtérben járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép pilótája lőtt le egy orosz drónt. Amikor a bukaresti védelmi tárca szóvívőjét ma arról kérdezték, miért nem nyitnak tüzet a román légtérbe behatoló drónokra is, azt felelte, hogy nem veszélyeztethetik a polgári lakosságot, és nem sérthetik meg a szomszédos országok légterét.
3: Nikus Ordán, román államfő, a galaci drón incidensre reagálva közösségi oldalán azt írta, Románia nem fogja eltűrni, hogy Oroszország Ukrajna ellen vívott agressziós háborúja átterjedjen az állampolgáraira. Arra kérte a külügyminisztériumot, hogy haladéktalanul készítse elő a megfelelő, a nagyon súlyos helyzettel arányos intézkedéseket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat érintően. Bukarest tájékoztatta szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről, és arra kérte, hogy gyorsítsák fel a drón elhárító képességek átadását Romániának. Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt, így reagált közösségi oldalán Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette, az EU miközben folytatja biztonsága és az elrettentés megerősítését, különösen a keleti határokon folyamatosan növelni fogja a nyomást Oroszországra. A támadást António Costa, az Európai Tanács elnöke és Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő is elítélte, amivel szerintük megsértették Románia szuverenitását.
1: A romániai galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter.
2: A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
1: Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor.
2: A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háború párti Európa irányába. Hozzátette, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.
1: Ukrajnában oktatási intézmény, Oroszországban olajipari egység lángolt az éjszakai légitámadások után. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskola épülete az éjszakai orosz dróncsapásokban. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt 7 megyében korlátozzák az áramszolgáltatást. A rendelkezés csak a lakosságot érinti, a vállalatokat, üzemeket nem. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak pár óra alatt. 14 becsapódás elkerülhetetlen volt. Az ukrán egységek az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszláv városában nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak, miután ukrán harci drónok becsapódtak a létesítményekbe. Volgográd városában egy olajfinomító területén voltak robbanások.
1: Az ukrán parlament csütörtökön ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót a hadiiparra, 30 milliárdot pedig az állam működtetésére fordítanak. Az ukrán pénzügyminiszter kijelentette, Kijev csak akkor fizeti vissza a hitelt, ha háborús jóvátételt kap Oroszországtól. Közben az EU külügyminiszterei Cipruson Ukrajna további támogatásáról egyeztettek, illetve arról is, hogy kiképviselje a béketárgyalásokon Európát. Barna Péter összeállítása.
6: Az ukrán parlament csütörtökön jóváhagyta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós kölcsönmegállapodást, amiből Kijev 2 év alatt 60 milliárd eurót a hadiparra és a hadseregre, míg 30 milliárdot az állam működtetésére fordít, számolt be a politikó. A brüsszeli lap felidézte, az Ukrajnának szánt kölcsön elől az akadályok azután hárultak el, hogy Magyarország áprilisban visszavonta az azzal kapcsolatos kifogásait. Ursula von der Leyen közösségi oldalán gratulált a dokumentum gyors elfogadásához. A bizottság elnöke azt írta, a kemény munka megnyitja az utat ahhoz, hogy az első kifizetések már júniusban elinduljanak. A kölcsönből Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót költ fegyvervásárlásra és 16,7 milliárd eurót a költségvetés támogatására. Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter kijelentette, csak akkor fizetik vissza a hitelt, ha Oroszország háborús jóvát tételt fizet Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan az Európai Tanács egy további 2,8 milliárd eurós támogatási csomagot is elfogadott Ukrajnának csütörtökön. A támogatás annak a programnak a 7. része, amely több mint 50 milliárd eurót biztosít Ukrajnának 2027-ig. Az Európai Bizottság szerint Kijev jelentős előrelépéseket tett egyebek mellett az igazságszolgáltatás és a közpénzügyek reformjában, illetve a korrupció elleni küzdelemben. A pénzügyi támogatásokon kívül Ukrajna arra is számít, hogy az EU tagállamai támogatni fogják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások elkezdését. Erről Volodymyr Zelenszkij beszélt Svédországban. Arra számítunk, hogy júniusban előrelépést érünk el a csatlakozási fejezetek megnyitásában. Azt szeretnénk, hogy a következő hetekben megnyíljon az első alapok nevű fejezetcsoport, majd dolgozhassunk a többi fejezeten is, közölte az ukrán elnök. Közben az EU külügyminiszterei a csütörtöki ciprusi találkozójukon egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie az orosz-ukrán béketárgyalásokon. Ott kell ülnünk a tárgyalóasztalnál, mert ez nem csak az Oroszország és Ukrajna közötti háborúról szól, hanem Európa hosszú távú békéjéről is. Talán egy külön megbízott kijelölése segítene, de inkább segítene a gazdasági nyomásgyakorlás Oroszországra, mondta Artyom Ursulskis, a lett külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Többek szerint most nem az a központi kérdés, hogy ki képviseli Európát a béketárgyalásokon, hanem az, hogy az EU milyen stratégiát választ. Most nem az az időszak van, amikor arról kellene beszélnünk, ki fog tárgyalni. Nem nevekről beszélünk, hanem arról, mit tehetünk annak érdekében, hogy további nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és még több támogatást adjunk Ukrajnának. Mondta Kęstutis Budrys, litván külügyminiszter. A spanyol külügyi tárca vezetője az EU egységes fellépését hangsúlyozta, ami szerinte nem attól függ, hogy van európai külön megbízott. Lehet, hogy külön megbízottra nincs is szükség. Ami fontosabb, hogy azonos hangon szólaljunk meg, és a 27 tagállam nemást mondjon. Az azonos hang fontosabb, mint egyetlen személy, közölte José Manuel Álvarez. Az EU külés biztonságpolitikai főképviselője pedig leszögezte, Európa nem lehet semleges a tárgyalásokon, és nem kezelheti egyenrangú partnerként Ukrajnát és Oroszországot. Segítenünk kell ezekben a tárgyalásokban, de nem közvetítőként, mert Európa és Ukrajna érdekeit védjük. Akár tűzszünetről vagy másról van szó, nem lehetünk semlegesek, és nem kezelhetjük egyenlő félként a két oldalt, mert egyértelműen Ukrajna oldalán állunk, fogalmazott Kaja Kallas. Aki azt is bejelentette, az EU újabb szankciókat készít elő Oroszország ellen, hogy valódi nyomást gyakoroljon és tárgyalásra kényszerítse Moszkvát.
1: Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról, az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Már csak Donald Trumpnak kell aláírni a dokumentumot. Úgy tűnik, hogy a felek mielőbbi egyességben érdekeltek, ami azt is jelenti, hogy rövidesen újraindulhat a hormuzi szoros forgalma. A hírre csökkent az olajpiaci ára. Buka Bence és Radnai Nikolett összeállítása.
7: 26 hajó hagyhatta el a hormuzi szorost egy nap alatt, miután egyeztetett az iráni haditengerészettel és engedélyt kapott a továbbhaladásra. Ezt az iráni forradalmi gárda jelentette be csütörtökön. Nem sokára azonban újra a háború előtti mértékű forgalom indulhat meg a világ legfontosabb szállítási csomópontján, miután az Egyesült Államok és Irán tárgyalói megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról. Az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot a tárgyalások állásáról, ráadásul Washington és Teherán csütörtökön ismét egymást vádolta a fegyvernyugvás megsértésével. Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. G.D. Vance amerikai alelnök szerint a hormuzi szoros ügyében már történtek előrelépések, de a nukleáris kérdésben további tárgyalásokra lesz szükség. Nehéz pontosan megmondani, mikor vagy egyáltalán aláírja el az elnök az egyetértési megállapodást, mivel néhány szövegezési ponton még egyeztetünk, az viszont biztos, hogy rengeteget haladtunk előre. Teljesen egyértelmű, hogy az irániak is egyességet akarnak és meg akarják nyitni a szorost. Az atomprogram kapcsán ugyanakkor van még néhány vitás pontunk, különösen a magasan dúsított uránkészlet, valamint magának a dúsítási folyamatnak a kérdése. Jelenleg is folyamatosak az egyeztetések, fogalmazott az alelnök. Az urándúsítás kérdéséről Csicsman László közel-kelet szakértő a közmédia stúdiója elmondta, nem valószínű, hogy Irán lemondana a nukleáris programjáról, a mostani helyzet fenntartása viszont mindkét fél érdeke lehet.
8: Amiről megállapodnak, az igazából az, hogy tovább folytatják a tárgyalásokat, és véleményem szerint most egyik oldalnak sem érdeke a totális eszkalációja ennek a konfliktusnak. Mind Irán, mind az Egyesült Államok számára bizonyos szempontból, ha ilyen formában ez a mostani helyzet fennmarad, ez kifizetődő. Én nem gondolom, hogy Irán rögtön lemondana a nukleáris programról, tehát itt az ördög a részletekben rejlik. Az, hogy a hazai urándúsítást felfüggesszék, ez a forradalmi gárdának egy vörös vonal volt korábbiakban.
7: A megállapodás alapján a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreállna, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kellene távolítania. Az Egyesült Államok cserébe fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot, és mentesíti Iránt bizonyos szankciók alól. A szoros megnyitásának hírére a tőzsdeindexek pozitívan reagáltak, az olaj hordonkénti ára pedig újból esett.
1: Délután egy órakor találkozik Magyar Péter miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, megkötik a politikai megállapodást a hazánknak járó több ezer milliárd forintos uniós támogatásról. A Politico közben arról ír, miközben a magyar kormányfő a források felszabadítását szeretné elérni, az Európai Bizottság a végrehajtott reformokra vár. Brüsszel, Berek Patrícia.
9: Nem lesz ez olyan egyszerű, írja a Politikó. A lap szerint most valóságteszt vár a magyar kormány és az EU közötti kapcsolatok helyreállítására, különösen az uniós forrásokat illetően. Míg a magyar miniszterelnök az EU-s pénzek felszabadítását tűzte ki célul, és tegnap is optimistán úgy nyilatkozott, hogy közel a megállapodás, addig a bizottság valójában óvatos. Először reformokat szeretne látni, és néhány bonyolult kérdés megoldása még hátra van, írja a lap. Egy név nélkül nyilatkozó uniós tisztviselő szerint nem várja az Európai Bizottság, hogy egy csapásra sikerüljön megreformálni egy országot, de kérdésesnek látja, hogy sikerül-e gyorsan végrehajtani a források felszabadításához szükséges reformokat alkotmányos válság kiváltása nélkül. Lengyelországot intő példának tekintik. Ott a Tusk kormány hivatalba lépése után folyósították az uniós forrásokat, de a kulcsfontosságú reformok elakadtak. Mindemellett hamarosan határozatot hozhat az Európai Bíróság abban a perben, amelyet az Európai Parlament indított az Európai Bizottság ellen a hazánknak járó források korábbi részleges felszabadítása miatt. Ezért a bizottság előbb végrehajtott reformokat szeretne látni, teszi hozzá az uniós tisztviselő. Árulkodónak nevezi a lap, hogy a bizottság elnökével folytatandó tárgyalás időpontját csak az utolsó pillanatban sikerült véglegesíteni, ráadásul ugyancsak szokatlanul a NATO főtitkáránál tett látogatás utánra meghirdetett sajtótájékoztató is elmaradt, amit a NATO ütemezési problémákkal magyarázott, míg a kérdezett magyar kormány szóvivő nem kíván nyilatkozni. Magyar Péternek számos területen kell reformokat végrehajtania, de a kulcsfontosságú pozíciókat még az Orbán kormány idején kinevezett személyek töltik be, írja a Politikó, példaként hozva fel a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. A lap szerint ők akadályozhatják a szükséges reformok végrehajtását, de a Groningeni Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakos jog- és politikatudomány professzora szerint eltávolításuk megkísérlése alkotmányos válságot idézhet elő. John Moran szerint nehéz lesz helyreállítani a jogállamiságot a törvények megszegése nélkül. Mindazonáltal a mai tárgyaláson az Európai Bizottság elnökével részmegállapodások születhetnek bizonyos kérdésekben, írja a Politikó.
1: Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos, a Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltató szegedi székhelyén tárgyalt tegnap a központ igazgatójával. Miután a rendőrség szerdán 14 helyszínen tartott házkutatást vidéki gyermekvédelmi intézményekben, majd 5 embert meggyanúsított és egyetőrizetbe vett. A hatóság gyanúja szerint legalább 10 gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, valamint intézményvezetők. Az akcióban a TEK is részt vett, mivel az egyik elfogott férfi, aki korábban az egyik intézmény alkalmazottja volt, később határvadászként dolgozott és fegyverekkel rendelkezett. A rendőrség közben a nevelőszülői hálózatot is vizsgálja. Emellett a bejelentés kukac.nni.polisz.hu címre várják az esetek eddig fel nem derített visszaélésekről szóló bejelentéseket. Illés Anna összefoglalója.
10: A gyermekvédelem ügye egy nagyon szenzitív ügy,
11: jelentette ki a szociális és családügyi miniszter az MTI-nek. Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem 2 órán át tárgyalt a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel Szegeden csütörtök este, azután, hogy a rendőrség nagyszabású a gyermekvédelmi rendszert érintő akciót tartott szerdán.
10: Mindenkit arra kérek, hogy az érintettek és a gyermekek érdekeit figyelemmel tartva jelenítsenek meg bármit is erről az ügyről. Most még korai erről nyilatkozni, át kell világítani a rendszert. Ennyit tudok mondani most jelenleg, és az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonni a konzekvenciákat.
11: A Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodik.
12: Nagyon fontos, hogy ne áldozathibáztatások legyenek, hanem valóban a gyermekek méltósága kerüljen mindenek elé.
11: Erről már a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója beszélt, miután találkozott a szociális és családügyi miniszterrel. Kotenc János azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak. Hozzátette, a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről is szó volt.
12: Mindenek előtt a gyermekközpontú gyermekvédelem és emberség kérdése. Ezeken a területeken nekünk nagyon következetesen, nagyon érzékenyen kell eljárnunk, hasonlóképp az elmúlt évekhez, de metodikai megfontolásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy mind hatékonyabb legyen, és több éves történeteknek is érdemes még alaposabban utána járni. Nem csak a jelent, az éppen akut helyzeteket kell tudnunk lereagálni, hanem bizony vissza is kell nézni, és meg kell találni azokat a problémákat, nehézségeket, mindenek előtt a gyermekek érdekét szem előtt tartva, amelyek elkerülhetetlen feladatot jelentenek a mi számunkra is.
11: A rendőrség szerdán 5 embert meggyanúsított gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt, egyet pedig őrizetbe vett.
13: Az akció során a nyomozók kutatást hajtottak végre a Csanádpalotai, Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Dévaványai gyermekvédelmi intézetben, illetve az egyházi kötődésű alapítványnak a Szegedi Gazdasági és Adminisztrációs Központjában, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltunk le.
11: Közölte Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője csütörtökön.
13: Az akció során felmerültek olyan információk, miszerint nem csak most az érintett intézmények tekintetében lehettek az elmúlt években ilyen és ehhez hasonló fizikai, szexuális bántalmazások. Így a KRNN-i évekre visszamenőleg ezen intézményekhez és gyermekotthonokhoz tartozó összes intézmény vonatkozásában felül fogja vizsgálni ezeket a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket, meg fogja hallgatni az érintetteket, és ha kiderül, hogy nem a jegyzőkönyvnek megfelelő az, ami történt, akkor mindenfajta jogsértés nyomán el fog járni.
11: Délelőtt a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az 55 éves férfi az egyik Csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott. 8 kiskorú gyermeket bántalmazott, egyiküket a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Az ügyekben további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. A rendőrség ezért létrehozta a bejelentés@nni.police.hu e-mail címet, ahová ezzel kapcsolatban várják a bejelentést.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
2: A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
14: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés az szerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
1: Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
2: Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, 2 szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
15: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
1: A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
2: A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, Az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont. A kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
16: Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a keklákba. Mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsapizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a keklákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
1: Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte a közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetők programjait.
1: Fél egy lesz 4 perc múlva. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy orosz drón csapódott egy panelházba Romániában. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét. Szó volt arról, hogy Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben az uniós pénzek hazahozatala a tét. És beszámolunk arról is, hogy szakértők szerint a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján.
0: Déli krónika.
1: Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek, mondta az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője a Kossuth Rádióban.
2: Németh Viktória kiemelte, a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján. A szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem 3-szor többet költenek, mint egy átlagos turista, tette hozzá az elemző, aki szerint az esemény az országkép építéséhez is nagyban hozzájárul.
17: Akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor. De fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával. Ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is.
1: Az Országos Mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A szervezet megerősített szolgálattal összesen 62 egységgel és 200 munkatárssal ügyel a szurkolók biztonságára. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a holnapi sporteseményre. Harcsás Gergely összefoglalója.
18: Az Országos Mentőszolgálat a BL döntő kapcsán a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvény biztosításának feladatát látja el ezekben a napokban.
19: Jelentette ki az OMS szóvivője. Györfi Pál közölte, a Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység lesz készültségben. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Mint mondta, a sporteseményhez kapcsolódó ellátást külön mentőcsapat koordinálja, a hatékony feladatellátást egy digitális térkép is segíti.
18: Az egész ország mentőtársadalma összefogott annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
19: A szombati döntő miatt Budapesten és a repülőtér környékén is fokozott rendőri ellenőrzésre kell készülni. A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. Kucik János Zoltán, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, korábban a stadion környéki útlezárásokra is felhívta a figyelmet.
20: Aki autóval közlekedik, 30-án már reggel 6-tól kerülje el a Dózsa-György útnak az Ifjúság és a Verseny utca közötti szakaszát, illetve a Stefánia, Tököli és Ifjúság utca közötti szakaszát, mert ezt már reggel 6-kor le fogjuk zárni, hiszen elkezdik kiépíteni azokat az elemeket, amik a szurkolók beléptetéséhez szükséges. Nagyon fontos, hogy 14 órától már a Kerepesi út Hungária ajtós időre által határolt területet teljes egészében kerüljék el, hiszen akkor már olyan nagy számú szurkolói vonulásra számíthatunk, nem csak a két szurkolói zónából, hanem belvárosból is, hogy a gépjárművel történő közlekedés az szinte lehetetlenné válik.
19: A meccs napján csak nem 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, hogy segítse a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítását. A BL döntővel kapcsolatos forgalmi változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
2: Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirend előtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
21: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
1: Jelentős változások jönnek a fővárosi parkolásban. Júliustól negyedével többet kell majd fizetniük az autósoknak Budapesten, és leszerelik az összes parkolóautomatát.
2: Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az M1-en azt mondta, a korrupció meleg ágya volt az automaták üzemeltetése, és volt olyan kerület, ahol ezek fenntartása évente 100 millió forintba került. Júliustól csak mobil alkalmazáson vagy SMS-ben lehet befizetni a parkolási díjakat. A szakember szerint lesz olyan, akit ez hátrányosan érinthet.
22: Ezekre fel kell készülni, a technika halad, tehát adott esetben sokszor az állampolgári jogok bizonyos tekintetben sérülnek, de azt hiszem, hogy haladni kell a korral, és valóban, hogyha van olyan önkormányzat, ahol bruttó 100 millió forint a kerül egy parkolóautomata, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jogos technikai vívmány.
1: A választások óta eltelt hetekben sem csökkent a Fidesz támogatóival, aktivistáival szembeni hergelés és gyűlöletnyilvánítás.
2: A párthoz folyamatosan érkeznek az inzultusokról érkező bejelentések, mondta a Védvonal elnevezésű jogsegélyszolgálat vezetésével megbízott Cunyiné Bertalan Judit. A Fidesz politikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, jogi, mediációs és kommunikációs segítséget is nyújtanak, a kirívó eseteket pedig nyilvánosságra hozzák.
23: Egyáltalán nem kell megengedni, hogy méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a Tisza helyett a Fidesz-tel szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben a aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a Védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk és kimondjuk, hogy eddig és nem tovább.
1: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
2: A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László úgy látja, a hagyományos családmodell a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
24: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
1: Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV.
2: A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csak nem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt, ötük letartóztatását pedig a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte.
1: Itt a Krónika. Hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett különleges gyereknapi programokat az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. A fiatalok a Hunor program kutató űrhajósaival is találkozhattak. A szervezet emellett felhívta a figyelmet, hogy idén is meghirdették adománygyűjtésüket, amelynek célja, hogy 1000 rászoruló gyermek táboroztatását segítsék. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Megkaptuk ezt az esélyt, hogy eljöjjünk ide Pestre egy gyereknapra. Elég jó minden itten, mindenkinek tetszik minden, mindenkivel barátkozunk.
4: Mondta Béli Dorina Brigitta, az egyik résztvevő. Idén is több településről érkeztek rászoruló gyermekek a fővárosba, hogy közösen vegyenek részt a szervezett gyereknapi programjain, mondta el az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, a fiatalok találkozhatnak a Hunor program kutató űrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával. Emellett megtekinthetik a Huniverzum interaktív kiállítást is.
5: Vizsolyról, Olasztiszkáról, illetve Kázsmárkról érkeztek, 8 és 12 év közötti gyerekekről beszélünk, és olyan gyerekekről, akikkel a segélyszervezet egész évben foglalkozik, mert hogy hátrányos helyzetű települések, hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Ők nagyon fontos a folyamatos fejlesztés, tehát nem egyszer egy gyereknapkor vagy karácsonykor találkozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem tényleg ott vagyunk a minden napokban, de akkor is, ha gyereknap van, akkor az különleges kell, hogy legyen, és igyekszünk itt az űrhajósokkal, ismert emberekkel és ezzel a színes programmal egy picit felettetni velük a nehézségeket, és egy igazi gyereknapi emléket varázsolni ide.
4: A szervezet elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy évközben csak nem 4000 gyermeknek nyújtanak segítséget a kapaszkodó programon keresztül.
5: Miközben vannak fejlesztő foglalkozásaink, legyenek élmények is a gyerekek életében, hiszen a gyerekkor az egy soha vissza nem térő időszak. Ilyen szempontból nagyon fontosak a táborok. Hogy az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az időszakban nem csak gyereknapi rendezvényeket szervez, hanem a nyári gyerektáborainkra is ilyenkor gyűjtünk.
4: A segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táborosztatására indított adománygyűjtést immár 13. alkalommal. A kezdeményezést az Ökumenikusok hivatalos honlapján, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.
1: A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a Kecskemét Film rajzfilm stúdióval közösen.
2: A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is. A változatos gyermekprogramok zárásaként a tarnabódi hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Grasso zenekarral közösen adnak koncertet.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 21-es főúton Lőrinci és Zagyvaszántó között, a 11-es kilométernél már megindult a forgalom. Dolgoznak az M1-es autópálya 66-os és 65-ös kilométere között. Hegyeshalom felé 4 kilométeres a torlódás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: A fővárosban hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Részletek Főrhéz Adrián meteorológustól. Szervusz!
8: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Egyelőre még száraz levegő áramlik fölénk, azonban hétvégétől változékonyabbra fordul az idő. Jelenleg túlnyomóan derült vagy gyengén feltyol felhős az ég, sokat süt a nap. Ne feledjék, hogy ebben az időszakban egészen 15-16 óráig nagyon erős lehet az UV-sugárzás. A szabadban óvják a bőrüket, szemüket. Északkeleten és keleten gomoly felhők is megjelennek, de csapadék ezekből ma nem várható. Nagy területen élénk, az északkeleti ország részben erős szél fúj, emiatt frissebbnek, hűvösebbnek érezzük a levegőt. A csúcsértékek 25 fok körül változnak. Az előttünk álló éjszaka feltyúlfelhők sodródnak felettünk, csapadékot nem okoznak. Holnap hajnalig általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Az északi völgyekben és az alföldi homokhátságon lehet ennél hidegebb, 5 fok körüli vagy az alatti minimumokkal. A hétvégén változás körvonalazódik, erősödik a csapadék hajlam. A záporos jelleg miatt azonban szeszélyes területi eloszlásban érkezik az égi áldás, így korántsem mindenütt fog esni. Holnap délutántól elsősorban az északi ország részben, kezdetben a Dunántúl északi-északnyugati felén záporok, zivatarok, akár hevesebb cellák is kipattanhatnak. Ezeket felhőszakadás, apró szemű jég és károkozó szélrohamok kísérhetik. Viszont délen délkeleten még kisebb a csapadék esélye. Köszönöm a figyelmet!
1: Adrián, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. Szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sóz Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
9: Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen hová születik, hol él, hová tartozik, hogy milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad és mit nem vall a magáénak, mit ölel magához és mit utasít el magától. És nem véletlen, milyen sorsa az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell, meg kell hajolni előtte, és tudomásul kell vennie, akármennyire is zúgolódik és gyenge óráiban, és bárhogy szeretne tőle néha-néha megszabadulni. Vélekedett így Kodolányi János, író, újságíró, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 29-én, pénteken is jó ebédhez szól a nóta, tartsanak velem egészen 2 óráig. Indítsuk el a mai műsort a Szólj, szólj, csalogány című magyar nótával, ifjabb Magyar Imre és Brand István szerzeményével. Hallgassuk Szóka Júliát Tordai Zoltán zenekarának társaságában, aztán Kós János, a felejthetetlen táncdalénekes és kiváló muzsikus nótacsárdásaiból válogatunk. A Nyisd ki babám az ajtót, a Részeg vagyok rózsám mint a csap, és a Lenna déli bábos Hortobányon című melódiák csendülnek fel. Jó rádiózást, kellemes péntek délutánt kívánok!

Nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk. Indul így Kalmár Tibor szerzeménye, amit most egy 2016-os rádiófelvételen Kalina Enikő nyújt át hallgatóinknak Terék József zenekarának kíséretével. Aztán az Ibolyáról, Gyöngyvirágról és Fodormentáról Gáspár Ani énekel. Hallgassuk meg együtt!

most egy remek beszabott csárdás csokorral kedveskedik önöknek a 2023-ban a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett Bokor János. A Rózsabokor tövében és a Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány című dalokkal folytatjuk műsorunkat.

Szegfű Károly Gordonka játékában gyönyörködhetünk a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, de szokásunkhoz híven visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel adásunk második részében is.

0: műsorajánló.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Kattanjon! Jó fényes! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
2: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
3: Elhozó lapát és födör.
4: Gitár!
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok 1000 milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetségéhez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Idén is megszervezi a Sulia Strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó uszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláros kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A program célja, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. Jelentkezni a budapestgyógyfürdői.hu oldalon lehet. Délután is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Már is itt vagyunk, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, itt a Magyar Zene Rádiójában már is a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című csárdás csendül fel, majd a Favilla Fakanál Fatányér című Huber Sándor és Nádor József szerzeménnyel folytatjuk a sort. Kis Károly után Pék Lászlót halljuk.

0: az, aki a láncsit adja.
1: Itt a Magyar Zene Rádiójában lassan-lassan már 14 éve szól Jó Ebédhez a nóta. Ez még mindig csak 13 és fél év, de a legnagyobb szeretettel és tisztelettel tesszük mindezt. Örülünk, ha hallgatóink kedvébe járhatunk, például a Szeretnélek újra Rózsák között látni című hallgatóval, amelyet most a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes Tolnai András nyújt át a Dankó család tagjainak, majd Tarnai Kis László, Kalmár Magda és Szeredi Krisztina nóta felvétele is helyet kap a soron következő zenei össze állításban. Egészen pontosan a nóta után a Hamis a rózsám, a Magas a kaszárnya és a Jó ital a kadarka című dalokat halljuk.

Zavaros a nyárád című tradicionális népdalt Harkányi Dankó Klub előadásunkon Bányai Márton énekelte el Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. Hogy hogyan hangzott mindez, azt már is megmutatjuk önöknek.

Hajnal Nikolett, Dóka Zsuzsa, Egri József és Kalmár Pál nóta felvételeivel folytatjuk műsorunkat. Egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A soron következő dalösszeállítás az én egyik legkedvesebb nótámmal indul, melynek címe Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Hallgassuk meg Keresztes Mihály és Pásti Vilmos szerzeményét, majd Az este van, én pedig várok rád, Az este gyere, késő este is, A szép a rózsám, Nincs hibája című dalokkal folytatjuk a sort. Hajnal Nikolett után Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, Egri József, végül Kalmár Pál nótázik.

一坂

gyerekem, szombaton vasár.

pedig hallgassuk meg Cinkapanna nótáját Lakatos György zenekarának kíséretében. Kecskés Sándor klarinétozik.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix köszönti azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Még egészen 2 óráig együtt énekelhetjük legkedvesebb dallamainkat, így például Németh Marikával a Fogadásom tiltja szeretni című magyar nótát, vagy éppen Szász Katival a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdást. Tartsanak velünk!

Bangó Margit és Szöllős Jemese két nóta felvételére még akad időnk a mai műsorban. A De szeretnék az én régi kisfalumba visszatérni című dalt halljuk már is, majd a Nem lehet azt parancsolni senkinek című Sándor Jenő és Szenes Andor szerzemény is felcsendül itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és bízom benne, ez holnap is így lesz. Várjuk Önöket egész hétvégén itt a Magyar Zene Rádiójában. Én személy szerint szombaton és vasárnap 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Krónika után jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Persze Gál Zoltán vált engem itt a mikrofon mögött, alig várja, hogy teljesítse az Önök kéréseit, kívánságait. Legyen az örökzöld melódia, operettsláger, vagy éppen egy szép magyar nóta. Aztán 5 órától tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és egy kedves lelkes Dankó rádió hallgatóval. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Adásunk utolsó perceiben Magyar Imre is zenekara muzsikál. Szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, a holnapi viszonthallásra!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett. Ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetséghez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Rosin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Sulyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére. Az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt két napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. Visszavonná Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést a lengyel államfő. Karol Navrocki arra hivatkozva javasolta ezt, hogy Kijev a II. Világháborús nacionalista ukrán felkelő hadsereg tagjairól nevezett el egy katonai alakulatot. A lengyel elnök szerint a döntés súlyosan sérti a lengyel történelmi emlékezetet. Itthon a rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Földrengés rázta meg Bosznia-Hercegovina legdélebbi városa Trebinje térségét. A 3,8-as erősségű földmozgást Horvátország és Montenegró egyes részein is lehetett érezni. Sérülésekről nem érkeztek hírek. Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell ugyanakkor élénk, néhol erős széllökésekre számítani. jelenleg 22-27 fok van, késő estére 17 és 22 fok közé hűl a levegő. A hétvégén ismét 30 fok lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok! Tekintsük ezt a délutánt egy napos, ragyogó hétvége előszelének, délutánjának, és kívánom, hogy érezzék magukat nagyon kellemesen kitűnő zenéink társaságában. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila. Ma a Magdolnákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik május 29-én születtek. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 061-759-6071. Szombathelyen Kosarasné Magdikának szomszédasszonya kíván boldog névnapot, és küldi a következő örökzöldet, melyet ezúttal Balázsi Betti és Varga Feri énekel. Szóljon hangosan az ének!

aggóton Tombás Lajosra és kedves feleségére, Esztikére szeretettel emlékezik Manci és családja. Hajdúné Julikát sok szeretettel köszönti volt szomszédja Margit néni. Szilágyi Sándort a Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor Fehér Rózsa volt az én virágom.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Gyöngyös Karjánban Kovács Istvánnak és Oláh Dávidnak házasságkötésük alkalmából az elképzelhető minden jót, szépet, sok boldogságot kíván Etelka mama, és a dal címe Lakodalom van a mi utcánkban. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a hívását, Dóri József énekel, kísér Boros Lajos zenekara.

bank, ide hallik szengő muzsikája. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék, ha százszor üzennék is. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék, ha százszor üzennék is. Vége van már a lakodalomnak, nagy bánata van a mennyasszonynak.

Éva néni Debrecenben várja következő kedves nótáját. Csala Juditot, Sárközi Béla zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

Petike, Marian, Klárcsi, küldi mamikának Szolnokra a következő dal sok szeretettel és puszival. Fonyódon Pista bácsinak szeretettel kívánni jó egészséget egy régi ismerőse, Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

családja Mellétei Magda meseíróra, szövegíróra, nóta szerzőre emlékezik névnapja alkalmából. Különösen és következetesen használta keresztnevét. Irodalmi tevékenységében mindig a Magdolnát, nóta szerzőként a Magdát használta. Szeretettel emlékezünk rá, akinek mindig fontos volt a közönség. Minden egyes dala ajándék volt, amivel örömet akart szerezni. Gránát Zsuzsa énekli most egyik szerzeményét, kísér Berki László zenekara, Kára Gőzért.

0: szerelem.
1: Bakony Szent Lászlón az idősek otthonában Hídvégi Miklósné Magdikát névnapi alkalmából szeretettel köszönti, kíván nagyon jó egészséget, boldogságot, minden jót, Szauberné, Kernyáné Terikének is minden jót kíván, maradjanak továbbra is ilyen jó barátnők. Lajos, Solton szeretné hallani a dalt, melyet Karszagi Nagy Zoltán énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, a Füredi Anna Bálon.

Csúlya Bálinné kérte a következő nótát Kisújszállásról. Gál Gabriellát Jónás Mátyás zenekara kíséri, Nem ér az a legény.

0: ho giochi e allegri, volno fuori. Adesso sei che tu sa, adesso un forno che sa, il moro di una parta.
1: Fabian és Zsuzsa nemes Ildikótól kért egy nótát, kísér Lakatos Miklós zenekara, Csajjel édes.

Zelenák Magdolnát Nagytárkány községben 90. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti és szívből kíván jó egészséget, szeretetet, boldogságot és Isten áldását 3 gyermeke, 5 unokája és 5 dédunokája. Pere János Trigó Sándor zenekara kíséri, Ereszalad fecskefészek.

Karcagról Kolozsi Jánosnak felesége küldi a következő nótát, Somogy Erikát Johann János zenekara kíséri, Faggyú gyertyát égetek én.

0: életem neki azt várja.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretnék kérni egy nótát. Fájó szíven emlékezek azokra, akik itt hagytak bennünk. Házassági évfordulónk 60, 6. évfordulója lenne. Férjem, menyem, fiam már itt hagytak, egyedül vagyok. Évfordulónkra kérném szépen, nézd le rám, Istenem, és küldöm mindenkinek, akinek. Fáj a szívem valakiért. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a hívását, és fogadja szeretettel a dalt. Nyírec Mihály nénjen Rákóczi telepen férjére emlékezik halálának 6. évfordulója alkalmából. Zámbó Jimmy énekel, nézd le rám.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Debrecenben Duri Sándor névférjének küldi kedves nótáját szeretettel, Kalocsai Zsuzsát Puka Károly zenekara kíséri, mikor én még a tavaszban álmodozva jártam.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 3:43-ban. Nagyapjának, Kerezsi Tibornak, Nagy Kanizsára küldi szeretettel Betty a következő nótát. Benedek Fi Katalin, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, ha kimegyek a doberdói harctérre.

Gyabronka Zsoltnak Debrecenben barátai kívánnak. Nagyon boldog hosszú éveket még születésnapja alkalmából. Soltész Rezsőt ezúttal ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Nem az a fontos, az ember hány éves.

Miklós Ostorosról kérte a következő nótát, 60 kis gyöngyit ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Ne ábrándoz orgonáról.

Gáspár Istvánné Horváth Magdolnának sok szeretettel küldi, és nagyon vidám délutánt kíván a dallal barátnője Éva. Kárász Tíme a Fatima énekel, kísér Baranyai István zenekara. A szeretőm Baka volt.

Ezzel a rendkívül jó hangulatú dallal zártuk ezt az órát, de csak az órát, hiszen a hírek után folytatjuk a kívánságműsort. Elhangzik majd a Lila Orgonák, az Öreg fiúk dala és a Kell, hogy várj című gyönyörű örökzöld is. A hírekig pedig Toki Horváth Gyula zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrás szabadít fel az EU Magyarországnak, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, néhány hét elég volt ahhoz, egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett Magyarországnak járó pénz, a korrupció volt. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió Kutatásért és Innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több pénz jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. A politikus azzal kapcsolatban posztolt, hogy hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városában. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pinteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkerte mellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalomnövekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, még egy átlagos pinteki napon 450 gép mozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók 10 000-rel érkeznek Budapestre, az utasforgalom pedig átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen, tette hozzá. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között várható a hőmérséklet, napközben pedig 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a nyárias időjárás 30 fok körüli maximum hőmérsékletekkel. Köszönöm figyelmüket!
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Veszeri Árpádné Visegrádról kérte a dalt, melyet Szánti Judit énekel, Kék tangó.

Barangozó Nézsóka kérte egyik kedves nótáját Kisújszállásról, Bárány Pál Lászlót Bura Kovács Andor zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

Bognár József barátomnak szeretném küldeni a Piros rózsák beszélgetnek kezdetű nótát a Tóth Szerdahelyi tóra, köszönettel Székely barátja, Huszár Józsefet, Jónás Mátyás zenekara kíséri.

Radó László Népécsről kérte a következő nótát. Világi Erzsébetet, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Szegletes udvar.

0: Bíróné Terike Hajdú Hatházon várja a következő nótát, az előadó Rigó Jancsi és Hankó József zenekara, Alacsony a cipőm sarka.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta.

Sógorának, Juhász Lajosnak kabára küldi a következő nótát Marika. Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri. Vörös bort ittam az este.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni édesapám nótáját, Felhő száll a nagy erdőre, Mangó Margit előadásában. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a Dankó Rádió minden dolgozóját és hallgatóját.
2: Mi is szeretettel üdvözöljük Önt, Mangó Margit énekel, Felhő szállt a nagy erdőre.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3:30 van. Csárdi Ferencnél kérte a következő nótát, Bojtor Imre az előadó, kísér Boros Lajos zenekara, Gólya, gólya, hosszú lábú gólya.

0: hazunkra is rászállott a tóra. De addig-addig hülöttünk a tóba, míg hazunkra is rászállott a tóra.
1: Pereszkeiné Zsuzsa két kedvencét szeretné hallani, Simon Boglárkát és Jenei Gábort. Kísérifje Berki Béla zenekara, Hey Deládé, Deládé!

0: Béla nevű hallgatónk 73. születésnapja alkalmából kérte a következő dalt. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, minden jót kívánunk. Csákányi László énekel, Öreg fiú dala.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ, május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgy is elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakün egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

0: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben egy ismert énekes, színész, előadó művészt hallunk, Bardóczy Attilát.
1: Bardóczy Attila színművész vagyok. Édesapám székely ember volt, egy icipici faluból jött át Magyarországra, a falu neve Kőrispatak, remélem ott is hallják. Ő mindig, akkor is, amikor ez nem volt divat, sőt büntették, tehát az 50-es, 60-as években is, mindig vallotta őszintén, hogy ő székely ember, ezért az ő emlékezetére szeretném, hogyha megszólalna a székely himnusz.
0: Hallgassuk most Máté Otiliától.

Vig Bálinné férjével együtt szeretné meghallgatni a következő nótát Kalocsán. Maneszes Mártont Jónás Géza zenekara kíséri, jaj, de nagyon régen volt.

Zalaegerszegről Pénzes Károlyné kérte az egyik kedvenc nótáját. Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri. Libamáj, kacsamáj.

ね。

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szakcsol az idősek otthonából vagyok, Pasztatics Istvánné. Házasságkötésünk 55. évfordulója alkalmából május 29-ére szeretnék egy dalt kérni, aminek a címe Itt vagy velem. Sajnos ünneplek csak egy magam, mert férjem több mint 6 éve már itt hagyott. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
2: Fogadja szeretettel a dalt. Kurta Gusztávra, a szerető férjre, édesapára, halálának 4. évfordulója alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezik felesége és családja. Galgok után Hornyák Endre, Bandi bácsi, 76 évesen elment, Bori a felesége után. Erdőmérnök volt, mikor nyugdíjas lett, evangélikus presbiterré vált. Én a fogadott fia vagyok, úgy néztem rá, mint annó, korán elment édesapámra, akivel nagyon jó barátok voltak a faluban és az iskolában. Küldöm a következő nótát két fiának, ifjabb Endrének és Péternek, valamint családjuknak. Örök megnyugvást, elfogadást, jó egészséget kívánok. Szó Zoltán Sándor Érdről és Zalából. Édesapjuknak, Minya Istvánnak Újpestre küldik a dalt lányai, Andi Rita és Brigitta. Bétót Magda énekel, Itt vagy velem.

Szomszédasszonyoknak, Gyöngyösi Árpádnénak névnapja alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, erőt, egészséget kíván a Felföldi, a Kis, a Gergely és a Babus család. A Neoton együttes játszik, kell, hogy várja.

Karcagról Békési Tivadarné férjének kérte kedvenc nótáját, Domaidi Lászlót Járóka Sándor zenekara kíséri. 100 forintnak 50 a fele.

A bőség zavarával küzdök, mert nézegetem a következő óra zenei kínálatát, és nagyszerű dolgokkal várom önöket. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. Van egy szőke asszony. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez majd a Bombon együttes lágeres a következő órában. Most Balázs Tamás zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelői alapítványokat, amelyek nem egy egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be a miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az egyetemeket felügyelő alapítványok esetében lesz egy átmeneti időszak jövő nyárig, ez alatt át tud alakulni a működési struktúra. A tájékoztatón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Letartóztatta a Gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy nehogy megszökjön. A férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. Csaknem negyed évvel 52.000-ről 40.000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, a modern kori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint tavaly volt. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg 2024-hez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10000-ei érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A stadion és a szurkolói zónák környékén például a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Földrengés rázta meg Bosznia-Hercegovina legdélebbi városa, Trebinje térségét. A 3,8-es erősségű földmozgást Horvátország és Montenegró egyes részein is érezni lehetett. A rengés nem sokkal éjfél után történt, helyi beszámolók szerint többen rázkódásra ébredtek fel éjszaka. Személyi sérülésről vagy anyagi károkról nem érkeztek hírek. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódik. A hajnali 8 és 15 fokról délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Drága testvérének Kovács Zoltánné Évikének Vatta községben 70. születésnapi alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, hosszú életet, minden jót kíván Závodszky Miklósné Jutka és családja Csincséről. A Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Szentesre Faragó Mihálynak lánya küldi egyik legkedvesebb nótáját, Morvai Pálma énekli, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

levélből idézek, szeretnék egy dalt küldeni Kárpátalján, Ungváron élő drága nagymamámnak, Katicának, aki hűséges hallgatójuk. Drága nagymama, nincs semmilyen különleges alkalom, csak szerettem volna eszedbe juttatni, hogy mennyire nagyon szeretlek és milyen sokat gondolok rád. Ezzel a szép dallal kívánok jó egészséget, hosszú életet és békességet Kárpátaljára. Szeretettel unokád, Violetta és családja. Nógrádi Tóth István énekel, szeressük egymás gyerekek!

Szántó Ernőné és férje várja a következő nótát, Béres Ferencet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

testvérének, Olasz Tibornak jó egészséget kíván Aranka sok-sok szeretettel Szigligeten, Besenyei Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri, Badacsonyi Kéknyelűt.

0: drága jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kislány megbelegült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jókedvünket tetézte. Három ilyen három nap, véged meg a páromnak megélte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jókedvünket tetézte. Három ilyen három nap, véged meg a páromnak megélte. Megittunk ki minden bort, ami padacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána.
1: Farkas Imréné osztálytársainak, akikkel 60 éve érettségizett Sümegen, nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kíván, az Illés együttes játszik, újra itt van.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni a unokatestvéremet Budapesten, Kézmárki Annának 80. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot, nagyon sok egészséget és nagyon hosszú életet kíván neki unokatestvérje Öcsödrő Katika. Van egy Szőke asszony, ezt a nótát szeretném neki elküldeni. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Szeretettel játszok. A füzes gyarmati otthonban a vezető főnövérnek születésnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel a dalos pacsirta. Bódi Józsefet Kócé Gyula zenekara kíséri. Van egy Szőke asszony.

Évízről Zsomtiborné édesapja kedves nótáját kérte. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Felvégi ház, alvégi ház.

0: padutjátok, padutjátok, két felé a szívemet.
1: Gyöngyösre testvérének Újhegyiné Marikának Incike küldi a következő nótát. Karcagi Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

47 éves a kincsem, Csombók András Nádudvaron. Boldog szülinapot kívánunk, és szeretünk üzeni Mónika és lánya Eperke. A Bonban együttes játszik. Köszönöm, hogy vagy nekem.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Zsótérné Emília kérte a következő nótát Békésről. Biszák Júlia énekel, meguntam az életemet.

Nagykátán Fábián Magdolnára halálának harmadik évfordulója alkalmából fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezik barátnője Erzsi. Becz Bernadett énekel, úgy mentél el.

0: Bihar keresztesről Mosonyi Gáborné édesapja egyik kedvenc nótáját kérte, Lagi Pétert idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába.
1: Kiskutya, nagykutya,

Pásztor Lajos feleségének kérte Kunhegyesről a következő nótát. Herr Olivért Burapál zenekara kíséri Hajnalom csillagom.

60-ból Borókainé Ildikó kérte a következő dalt. Meris György énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Ez a kislány megy a kútra.

Hunya testvéreknek és családjuknak küldi a nótát szeretettel Béla, Utri Annát Bura Sándor zenekara kíséri, Kéket nyílik az Ibolya.

Kedves hallgatóink, néhány perc múlva véget ér a kívánságműsor, és átadjuk az étert Popovics László kitűnő műsorának, amelyben ma Juliska nénivel beszélget, akinek 3 és 5 éves dédunokái sokat vannak nála, hiszen a szomszédban élnek. Jó beszélgetés lesz. 6 órától túl az Operencián Egri Józseffel, a mai adásban Cselényi József művészi pályáját idézik fel. Nagyszerűnek ígérkezik ez a hétvége, kívánom, hogy remekül teljék, és azért férjem bele a Dankó Rádió hallgatása is. A mai kívánságműsort is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. A Magyar Rádió népi zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a szerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre politikai megállapodást írtak alá. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is Magyar Péter beszélt Brüsszelben. Nyárvégéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatóján. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatták ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajz Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány Mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilmkészítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyermekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Mohai Bálint fagott művész kapta a Concerto Budapest évad zenekari művészedíjat az idei évad végén. Az elismerést minden évben a zenekar tagjai ítélik oda annak a művésznek, aki kimagasló szakmai teljesítményével és példamutató hozzáállásával kiérdemli azt. Mohai Bálint 2019-ben csatlakozott a Concerto Budapesthez szóló fagottosként, alapító tagja több kamara együttesnek, éveken át játszott az Európai Unió ifjúsági zenekarában is. A Concerto Budapest legközelebb szabadtéri koncertet ad június 18-án a Pesti Vármegyeháza díszudvarán. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntője miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren. Ma napos nyári az időjárás. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hajnali 8 és 15 fokról délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket!
5: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az Én Nultám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nultám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Mikor az urammal megösmerkedtem, aztán őket mereztettem, és ő maradt. Hát ő akkor volt katona, a Laci, az uram meg már leszerelt. Szebbet tudod beszélni, szebbnek láttam.
0: Egy 83 esztendős hölgyhöz látogatunk Kótaj településre. Úgy hívják, hogy Juliska néni. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Tessék.
1: Kezdet csókolom, Juliska néni. Popovics László, Dankó Rádió.
0: Jó napot kívánok, Laci.
1: Jó napot kívánok. Hogy tetszik lenni olyan nyugodt a hangja? Kiegyensúlyozott?
0: Most dédonokáztam itt.
1: Tényleg? Hallom a háttérben.
0: Hát itt. Na, menjetek.
1: Mennyi idős a dédunoka vagy dédunokák?
0: Az egyik 5 éves, a másik 3.
1: Uh-huh.
0: Az 5 éves oda van óvodába, tehát ez a januárban töltötte a 3-at, hát majd csak szeptemberben megyen.
1: És sokat vannak önnél?
0: Szembe laknak vélem.
1: Aha.
0: Ha kijönnek, akkor menjünk mamánál.
1: Ja,
0: valamikor nem lelnek, hátul kapálgatok, eltűn mama, keresnek. Ja, nagyon szeretem őket.
1: És nem olyanok, mint az ördögök, jönnek, mennek, szaladgálnak? Nehéz őket utolérni?
0: Hát igen, hát mint a gyerek, hát. Ők értetnek, ide tessék figyelni.
1: Hát meg a Dankó Rádió, nem?
0: Meg hát délután mindig szól. Meg valamelyik este, hogy zengett itten, villámlott, elment a tévé, egész éjszaka szólt a rádió.
1: És miért szólt egész éjszaka?
0: Kapcsoltam a
1: szakszalja. Nem tudott aludni a vihartól, és akkor gondolta, hogy hallgatja inkább a Dankó Rádiót. Hát ugye mennyi mindenre jó a Dankó Rádió. Arra is nagyon jó, hogy Juliska néni kedvenceit lejátsszuk a következő közel 1 órában, tehát az ön kedvencei jönnek Juliska néni itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Juliska nénivel beszélgetünk. Tavasszal ébrednek álmukból a fák. No, ez egy olyan dal, ami már nagyon-nagyon régen a kedvence, vagy mostanában hallotta?
1: Hát, kedvencem. Hát beültettük, mert nagy kertünk van, és akkor beültettük fával. Hát most virít az akácfa. Hát az egész kertünk akácfával van beültetve.
0: Uh-huh. Ez nem most történt, gondolom, hanem mondjuk akár hát évtizedekkel nem, ezelőtt.
1: Hát olyan 7 éve.
0: 7 esztendeje. És miért pont akácfát ültettek?
1: Hát mert a szaporában nő, meg tüzelni is, ugye a kalóriája, jó?
0: Értem.
1: Azt mondta a férjem, hogy nem bírjuk már dolgozni, hát ültessük be fával.
0: Értem. És akkor utána ugye tényleg tüzelőnek is.
1: Hát ugye tüzelőnek is. Mert hát sokan úgy hagyják, hogy fű. Na de hát mikor jó szág sincs a fűminek, azt is vágni kell.
0: Igen. Tehát füvesítés helyett, most egy kicsit így viccelve, önök akácosítottak.
1: Igen. Igen.
0: Ugye? Akácfával ültették be a területet.
1: Mostan a méhecskék szállják.
0: Igen. Hát divatosan szólva, Juliska néni, csináltak egy mélegelőt.
1: Igen.
0: Tudja, mostanság ezt szokták kiírni így az igen, olyan területekre, amin nem vágják a füvet, hogy mélegelő. Igen. Ugye erre most mondaná egy gondos gazda, hogy na, jó kifogás.
1: Hát igen.
0: De megvan ennek is az értelme, természetesen.
1: Lát.
0: Mindenképpen, hát, tehát ez nem egy alibi.
1: Kettővágódottra keltünk.
0: No, miért?
1: Mert utca lett a kert végén is. Úgyhogy el lehetne adni, már sokan kérték is, de hát mikor itt vannak az unokák, de hogy adom el, hát. Nem.
0: Értem. Tehát településfejlesztés van, és akkor ennek persze kapcsán ketté vágódott
1: új utca van.
0: Egy már új utca keletkezett.
1: Alig van üres telek. Elköltek a telkek. Igen.
0: Uh-huh. Tehát akkor fejlődik a településük?
1: Igen. Igen.
0: És miben nyilvánul meg még ez a fejlődés?
1: Hát munkahely nincsen, úgy, mint mikor a TS volt, ugye? Gumiüzem volt, bélüzem volt. Megszűnt minden. Úgyhogy hát
0: közel
1: van hozzánk, a városba járnak dolgozni a fiatalok.
0: Értem. Na, hallgassuk meg a dalt, jó?
1: Jó.
0: Aminek
1: jó
0: kapcsán ugye mindez eszébe jutott. Itt a Dankó Rádióban Juliska néni kérésére jön, tehát a tavasszal ébrednek álmokból a fák.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Juliska nénivel beszélgetünk. Ez a vonat most van indulóban. No, ez a dal, ez hova repít vissza minket az időben?
1: Hát ez a férjemnek a kedves nótája volt.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy általában ezt úri emberek szokták kérni, de akkor most már egy tisztázódott, hogy... Tehát a férjének a kedvence volt, igen?
1: Hát egyenruhás volt a férjem. 6 évig traktoros volt, és akkor utána egyenruhás lett.
0: Ez mit jelent egyébként, hogy egyenruhás lett?
1: Hol? 25 évig volt.
0: Hol szolgált?
1: A BM dolgozója. A
0: belügyminisztérium dolgozója?
1: Hát igen, a rendőrségé.
0: A rendőrségé. Tehát rendőrként szolgált akkor ezek szerint?
1: Igen.
0: Csak egy jól körbejárt a kérdést Juliska néni. Tehát akkor ő volt a körzeti megbízott a településen?
1: Helyezték volna körzeti megbízottnak, Bencselőre, de nem mentünk. Én nem mentem, mert ugye nekünk itt van Nyíregyháza közel. Mostan a gyerekek már akkor járt, hát 8-osok voltak, ugye utána mentek be Nyíregyházára tanulni, hát már nem fognak Gáváró vagy Bencselőrű járni. Mondtam a parancsnoknak, hogy nem menjünk sehova. Hát kocsivezető volt, meg közbiztonsági járőr.
0: Tehát nem akart költözni. A férje munkája az elhívta volna, ugye költözni kellett volna egy másik településre, de akkor ő mondta, sőt, hát a parancsnokának is mondta.
1: Hát mondtam a parancsnokának, hogy nem menjünk sehova, mert a gyerekek nem fognak onnan hajnalba felkérni. Járt ugye ruhaszemlét tartani. Még úgy járt nálunk. Úgyhogy.
0: Értem. És akkor közölte vele az ön parancsát, nem? Hogy nem megyünk sehova. Gyorsan belement, vagy nem mondta azt, hogy de hát ez egy parancs, tehát ezt teljesíteni kell?
1: Hát mondta, de én mondtam, hogy mondja meg Baraksónak, mert ő volt ugye a nagyfőnök, hogy akkor leszerel, nem megyen sehova.
0: Értem.
1: Akkor munkahely volt.
0: Hát, hogyha vicces akarnék lenni, akkor most azt mondanám, hogy felvetődik a kérdés, hogy akkor igazából ezen a településen ki volt a rendőrparancsnok? Ön vagy... vagy a parancsnok? Jó, ez csak egy vicces hát megjegyzés igen. Volt.
1: Hát én parancsoltam itt a családnak.
0: Hát a nyugodt hang mögött hatalmas erő van, úgy érzem, Juliska néni.
1: Hát persze.
0: Elirányítja az erőszak szervezeteket is. Na jó, tényleg tegyük félre a viccet, hallgassuk meg a dalt, jó? Itt jó. A Dankó Rádióban, tehát Juliska néni kérésére érkezik a férje kedvence. Ez a vonat most van indulóban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Juliska néni a vendégünk Marosmenti fenyveserdőaljában. No, ez a dal milyen emlékeket, vagy milyen történetet idéz meg önben?
1: Hát szerettük. Ezt is szerette a férjem is, Danolta. Hát, szép dal.
0: Uh-huh. Mikor vesztette el egyébként a férjét?
1: Tessék?
0: Mikor vesztette el a férjét?
1: Hát 5 éve múlt január 18-án.
0: És meddig éltek együtt? Meddig volt?
1: 58 évet.
0: 58 évig voltak házasok?
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon szép idő. Akkor nagyon fiatalon ismerkedtek meg vélhetően, ugye?
1: Hát én pont 20 éves voltam másnap, mikor megesküdtünk.
0: Hát akkor 24. Nem. Én azt tippeltem volna, hogy legalább ilyen 16-17 esztendős volt.
1: Nem.
0: Aztán... És miért vált ilyen sokáig abban az időben, ugye azért már tényleg néha 16-17-18 esztendősen férjhez mentek a lányok? Ha megkérdezhetem, persze.
1: Hát ide tessék figyelni. Másik udvarlom volt. Akkor volt katona, mikor az urammal megösmerkedtem. Aztán, hát, őtet menesztettem, és ő maradt.
0: Értem. Akkor megvan az oka.
1: Persze.
0: És egyébként miért menesztette a másikat, és miért maradt meg az ura? Mi volt az ok? Mivel volt jobb?
1: Hát ő akkor volt katona, a Laci, az uram meg már leszerelt. Hát szebbet tudod beszélni, szebbnek láttam.
0: Megnyerőbb volt összességében akkor ezek
1: megnyerőbb
0: szerint.
1: Megnyerőbb volt, igen.
0: Kicsit megijedtem, amikor elkezdte az okokat sorolni, hogy csak annyi lesz, hogy az egyik katona volt, a másik nem.
1: Hát, igen.
0: Jó, hát ez is belejátszott,
1: igen,
0: a dologba. Na jól van, akkor jöjjön a dal, jó?
1: Jó.
0: Ami ugye nagy kedvence volt a férjének. Itt a Dankó Rádióban, tehát Juliska néni kérésére forog a Marosmenti fenyveserdő aljában.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Juliska néni kedvenceivel. Juliska néni, ez a két unokája van csak? Ők ketten vannak, akikről beszélt a műsor elején, vagy van még déd unokája?
1: Még van, mert két lányunk volt, meg van, hál' Istennek, és az egyiknek három fia, a másiknak három lánya. Na és akkor már ezeknek van gyerekei.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy négy dédunokám van, és öt unokám.
0: Azt a mindenit. És igen, rendszeresen látogatja mindegyik? Mindenki?
1: Ó, mindegyik. Mindegyik.
0: Jaj, de jó ez.
1: A fiatalabbik lányom Győrbe lakik, a fogorvos mellett asszisztens, és hát ők is jönnek haza, meg a gyerekei is. Jó gyermekeim van, hál' Istennek.
0: Ez tényleg hála Istennek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Juliska néni. Vigyázzon magára!
1: Hát nagyon szívesen. Jó egészséget!
0: Így van.
1: Kívánok
0: önnek is jó egészséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszontlátásra, csókolom.
1: Hallásra.
0: Juliska nénit hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Dicső István király hazánknak oszlopja. Hozzád

Egy szép Szent István énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat a Népdalkincstárban. A keddi dalőrzőkben képzeletben már ellátogathattak velem a budapesti Szent István Bazilikába, ahol május 30-án, a Szent Jobb ünnepnapján, idén már 9. alkalommal tartják meg népzenészek és egyházzenészek közös zenei szolgálatával az úgynevezett folkmisét. A táncház mozgalom egyik alapítója, Halmos Béla, a 70-es évek formabontó és a fiatalok körében egyre népszerűbb beatmiséjén nyomán gondolt arra, hogy a könnyű zene helyett inkább a folklorgyűjtések egyházi népénekeit kellene eredeti népi előadásmódban beilleszteni a liturgia menetébe. Az 1990-es évek elején barátaival ki is dolgozta az első folkmise forgatókönyvét. Elképzelése csak halála után valósulhatott meg, Meggyesi S. Norbert művelődéstörténész, a Szent Istvánhoz köthető énekhagyomány legavatottabb ismerője, valamint Vakler Anna népi énektanár, tankönyvszerző szakértő közreműködésével, Halmos Béla egykori munkatársaként az én szervezésemben. Azóta ez az esemény hagyománnyá vált. A május 30-i mise a résztvevő népzenészek, népdalénekesek és a táncházas közönség számára az ötletgazda és jeles népzenekutatóink emléke előtti tisztelgés is. Az ünnep 17:30 énekes áhítattal indul majd, melyben nemzetünkért és az esőért fohászkodunk. 18:00 a békéért, nemzetünkért és az esőért mondott ünnepi mise főcelebránsa Kis Géza Imre, a bazilika káplánja lesz. A zenei szolgálatban részt vesznek a budapesti Bard Mária és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium, az Óbudai Népzenei Iskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport, az Isaszegi és Rákoskeresztúri Asszonykórusok népi énekesei, Mackó Mária, Veres Mihaela és barátaik. A Vard Mária Zeneművészeti Szakgimnázium, a Boldog Özséb Színtársulat, a Budai Ferences Énekes Iskola egyházi énekesei és az Isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus alkotják a Gregorián kórust. Orgonán kísér Faragó Ákos orgonaművész és Bencs Zsolt a felvidéki Gímesről. A népi hangszeresek között lesz a Magyar Tekerőzenekar, a Virtus Duda Zenekar, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán és Szabó Zoltán. Az idei ünnep különlegessége, hogy az énekes áhítatban és a misén a legszebb magyar énekek mellett egy szlovák Szent István ének is elhangzik, amely egy kéziratos csömri énekeskönyvben őrződött meg. A résztvevők, mint mindig, a kiosztott éneklapok segítségével követhetik a liturgiát, és bekapcsolódhatnak a közös imádságba és éneklésbe, megélhetik az összetartozás felemelő élményét.

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: 1-2-3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban is. Erről Magyar Péter beszélt Brüsszelben. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyárvégéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelői alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatóján. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzin meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Elkezdődött a közmédia erdélyi fesztiválja, a 12. Dunanapok programsorozat Torockón. A résztvevőket kulturális rendezvényekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal is várják. A fesztivál nagyszínpadán erdélyi és magyarországi előadók is fellépnek. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton. A Herendi Múzeumban láthatók az alapító Stingl Vince és Fischer Mór időszakában készült alkotások, a világkiállításokon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közötti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, most hajnalban 8 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket!
0: Túl az Operencián. A Dankorádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Iszák Oszipovics Dunajevszkij Szabad szél című operettjéből Szendi Szilvi énekelte Pepita belépőjét. Tartsanak velünk ma is. Műsorunkban Cselényi József, dalénekes, színművész, a Katona Színház alapító tagja, aranykoszorús magyar nóta énekes művészi pályáját idézzük fel. Ám előtte hallgassuk meg Huszka Jenő Szabadság szerelem című operettjéből a nagy slágert, a Doktor úr, a maga szíve sose fáj című dalt Csákányi László előadásában. Ezt követően Huszka Jenő Erzsébet című operettjének dallamaival folytatódik zenei kirándulásunk. Következik Teremi Trixi és Kis Zoltán előadásában a Déli bábos Hortobágyon. Jó szórakozást kívánunk!

Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugye bár meggyógyít engem.

hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor, bárha nem pihen is az ágyában sokszor, mert ide kéri egy, oda várja más betege, s jöhet-e rosszkor. Így bekopog sorra a sok ajtón, kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét, sóhajtson. Ez nagyon ismert kór, ő is érzi jól, már erről egy szó se szól. Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Cselényi József, dalénekes, színművész, a Katona Színház alapító tagja, aranykoszorús magyar nóta énekes, 1899. április 1-én született Fóton. Édesapja a Fóti templom kántora volt. Cselényi József az első világháború idején katonaszínházat alapított, ahol nem csak rendezett, hanem maga is játszott. Így a művészet a legnehezebb időkben is jelen volt az életében. Hazatérése után vizsgát tett a Színész Egyesületben, majd sorra szerződött különböző társulatokhoz. 1919-ben a Műszínkörhöz, 1920-ban a Budai Színkörhöz, 1921-ben pedig az Óbudai Kisfaludi Színházban játszott. 1922-ben a Városi Színházban a Bolond Istók című zenésjáték címszerepét énekelte el, ami jelentős sikert hozott számára. Innen Hevesi Sándor a Nemzeti Színházhoz szerződtette, ahol a híres népszínművek férfi főszerepeiben vált igazán ismerté. És most következzen Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Bagó dala. Egy rózsaszál szebben beszél. Énekel Cselényi József, kísér Sallai Misi és zenekara. Túl az Operencián.

sarà mai. Così non puoi darmi te. Io ti faccio.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Cselényi József nem csak a színpadon aratott sikert, hanem a rádión keresztül is belopta magát az emberek szívébe. Rádió szereplései különösen népszerűek voltak, hangja az egész országban ismerté vált, és sokak szívéhez közel került. Számos hanglemez is készült vele, amelyek tovább vitték hírnevét, és lehetővé tették, hogy azok is hallhassák, akik nem jutottak el az előadásaira. A két világháború közötti és a második világháború utáni időszak legendás, milliós rajongótáborral rendelkező színésze és nótaénekese volt. Az akkor népszerű színművek főszerepeit minden játszotta. Hangjában ott volt a kor hangulata, a magyar lélek fájdalma és szépsége, ezért emlékezünk rá ma is különleges tisztelettel. Az 1940-es évek elején a Baross Kávéház énekese volt. A Magyar Sasok című 1944-ben bemutatott repülőfilm magyar nóta betétjeit ő énekelte. Ez volt ritka filmbeli szerepléseinek egyike. És most következzen a filmben is elhangzott Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzemény Cselényi József előadásában. Ott, ahol zúg az a négy folyó, kísér Szendlai László népi zenekara. Dankó Rádió.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Jövőnk című újság 1935. november 23-ai számában jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Viharos előlegtaps között jelent meg a magyar dalkedvelő közönség kedves énekese, Cserényi József. Cigányzene kísérete mellett szebbnél szebb régi magyar nótákat adott elő, azzal a hamisítatlan magyar zamattal és gyönyörű hanganyaggal, amely nem csak a magyarokat, hanem a külföldi rádióhallgatókat is számtalanszor elbűvöli. Természetesen volt újrázás, volt vastaps, és Cselényi honorálta a szeretet megnyilvánulását, és többször is megjelent a lámpák előtt. Édes bús magyar éneke, pattogó, vígdalai, szünni nem akaró tetszést váltottak ki, s reméljük, ő is kedves emlékébe zárta a Jövőnk közönségét. Eddig tartott az idézet. Cselényi József 1949. július 25-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Huszka Jenő, Gülbaba című operettjéből Mújkó nótája. Darumadár fenn az égen. Énekel Cselényi József, kísér Magyar Imre népi zenekara. Túl az Óperencián.

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből Jankovics Anna, Koltai Nagy Balázs, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint énekelte a kvartettet. A folytatásban következik Czerkovics Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjének nagy slágere, az Asszonykám adj egy kis kimenőt, Peller Károly előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást kívánunk!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Cerkovics Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjét láthatják holnap a Turay Ida Színházban, melynek bemutatója 2024. november 9-én volt Császár Imre rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most képzeletben mi is ennek az operettnek a világába érkezünk, ahol Kék Kovács Mara és Huszti Péter éppen a Van a Bajza utca sarkán egy kis palota című dalt énekli. Túl az Operencián.
1: Van a Bajza utca sarkán egy kicsi, de megbízható palota, ahová mindig bizalommal bekopogtathat. Kisasszony, kegyed olyan bohó, az élet nem csak muzsika szó,

피셨으니 볼독탄 여유나 오다 어커부여 민디크다르고 어거서다요 뭐가 더 말이요 세입기셨으니

várja, hogy a gondot homlokáról elűzze tovább. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony a boldogtalan, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy velünk voltak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Simándi József, Kossuth Díjas operaénekes, tenorista, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, az Operaháznak és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lesz majd. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis és közepes vállalkozások támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés, illetve korrupció ellenes harcra jut pénz. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városában. Az épületben tűzötött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot fele folytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Az orosz elnök felhívta a figyelmet, szakértői vizsgálat nélkül nem lehetséges megállapítani egy légijármű eredetét. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, ugyanakkor Sulyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. A kormányfő ma ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-éig még van ideje lemondani. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés születhessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. A Matthias Corvinus Kollégium alapítványként működik tovább, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik. Ezt azután közölte az MCC, hogy Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Kétszer is végigjátsszák Wagner a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát a Műpában. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát. A Bartók Rádió élőben közvetíti a fesztivál egyes produkcióit. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok várható. Köszönöm figyelmüket!
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
3: A virágnak megtiltani nem lehet. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának húscsak prímása. Már is kezdődik Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével. A dalt Smidélius Évától és Toki Balogernő zenekarától hallhatjuk egy 2022-es felvételről. Ezt követően Egy éjszaka címmel Ányos Laci saját dalát énekli el nekünk archív felvételről. Kele kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok. Ha tehetik, maradjanak velünk.

fejet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, rákjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz ránk,

tegnap előtt bizony Isten megesett. Feleségem szőrén szálán elveszett, a legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném, csak úgy nékem nincsen olyan szeretném.

0: Tessék látni, ilyen az én szerencsém.
1: Egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás már is folytatódik itt a Dankó Rádióban. Ha egy kislányt a szerelem utolért. Karcagi Nagy Zoltán énekli el nekünk Kovács Gyula és Piberelek csárdását, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Majd Magyari Imréjék muzsikálnak, Magyari Imre saját szerzeménye szól, mely Brand Istvánnal közös, friss, Urbán Katalin tolmácsolásában. Ez lesz a 33 rózsafámon.

kis szájom, estére meg megduplázva kívánom. Reggel délbe csókra áll a csókra termet kis szájom, estére meg megduplázva kívánom. Ragadós egy

Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk. Hármat is meghallgathatunk, egy Nagy Bajomit, egy Kisvárdait, majd egy Gyulait. Ez utóbbi 2023. október 26-án készült. Sándor Jenő csádását Szilágyi Sándor énekli, Vadvirágos erdő szélen rózsabokor. Hankó Józsefet és zenekarát is halljuk a felvételen, de előtte még Budai Beatrixot hallgathatjuk, Szász Katival, Kádár Zsuzsával, Tarnai Kis Lászlóval, Jenei Gáborral és Johann János zenekarával. A Kisvárdai Várszínház és Művészet házában készült felvételünkről, mely 2019. november 19-i pillanatokat elevenít fel. A dal címe Vége, vége, vége már. De ezt megelőzően jöjjön egy hallgató, de szeretnék hazamenni. Dezső Lajos és ifjabb Széke István szerzeményét Farkas Rozika énekli, a művésznőnek Csóka Gyula zenekara muzsikál már is.

0: Sí.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Boldog bújt a vonóba, dalolta nekünk Kállai Bori. Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csádásából ez az imént hallott felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült még 2023. május 4-én azzal a művésznővel, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió operett előadói díját. Kállai Borinak Tordai Zoltánék muzsikáltak. Budai Dénes, Ányos Laci és Grósz Alfréd csádása is elhangzott. Ez volt a Sárga Rigó, Sárga Csikó, Nógrádi Tóth István és Lakatos Miklós együttesének tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húzd csak prímás című műsorunk. Szerelemnek rózsafája. Ezzel a Petőfi Sándor verssel folytatjuk, mely természetesen a Dankó Rádió révén zenével együtt hangzik el, méghozzá ifjabb Sárközi Lajos dallamaival, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigány zenei díját. Jenei Gábor lesz, aki dalol, utána pedig Pataki István, ő Kutor Ferenc dalával érkezik, melynek címe Simongáti lányok.

Gyalogút, kocsiút és csendül a nóta. Ezzel a két dallal folytatjuk. Kéler Béla és Adorján Sándor frissét, majd Zentai Anna énekli, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Előtte pedig Dóri Józsefet hallhatjuk, Kati Horváth Lajos zenekarával, Texegerbel Miklós és Szondi István dala már is kezdődik, Gyalogút, kocsiút.

is osok legényjába is kacsint rá. A gyöngy párdát a páromra, omba-romba, pomáromba teszik rá.

rég szakadt fel a szívemből, hamis a rózsám, illaberek, nádakerek és pattogatott kukorica. Ezek a dalok jönnek szép sorban, a friss Dankó Pista szerzeménye, melyet majd Kollár Katalin énekel el, akinek Sárközi Béla és zenekara muzsikál 2015-ben készült felvételünkön. Előtte Csárdást hallhatunk, méghozzá Pécsi Kis Ágnestől, Bura Sándor és Ságodi József dalát. A Dankó Rádió Magyar Nóta díjasa a 2024-es esztendőben Tolnai András volt. Neki nem sokára Csóka Gyula zenekara muzsikál Dankó Pista dalában. Ez lesz a Hamis a rózsám, de előtte szóljon Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója. Következzék Bányai Márton és Patai Zoltán együttese. Ez a felvétel is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való.

csiga, biga, paskarika, csiga, biga, haj. Nagyon csókol, aglomba, jaj, Isten!

hogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatójának címe ez. A dal 2024-ben év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Nem sokára Lukács Anitától és Balázs Tamás zenekarától hallgathatjuk meg. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült ez a felvétel, és az ezt követő is. Szántó Ferenc andalgója lesz majd, Somogyi Erikától és Varga Jenő zenekarától, az Este van, én pedig várok rád című. Nem jó minden este a kapuba kiállni. Ez Dankó Pista és Pósa Lajos közös dala, Karácsonyi Réntől és Vörös Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg. Aztán pedig Szalai László énekel nekünk két nótát is, Fagyban közepében a télnek, és vége már. A művész úrnak majd Bobe Gáspár Ernő zenekara muzsikál.

denk is reg. Esső után köbönyeg, holtig rávetem a szemedre, azt, hogy nem zártál a szívedbe. Most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én. Késő minden kis öreg, eső után köbönyeg. Most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én. Késő minden kis öreg.

Cica két cica címmel egy Dankó Pista nótát hallhattunk Németh Marika tolmácsolásában. És hát ez volt mára a Hús csak prímás, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban. El kell búcsúzzam önöktől, hiszen nem sokára véget ér műsorunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is. Maradjanak a folytatásban is, ha kedvük van, a magyar nótákhoz, a muzsikákhoz, a fülbemászó dallamokhoz. Én búcsúzom, köszönöm, hogy itt voltak, tartsanak velünk egy legközelebbi alkalommal is. Morvai Noémit hallották, most pedig még itt a Hús csak prímásban Bangó János zenekara muzsikál. Darumadár útnak indul, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
3: Kattanjon! Jó követ!
2: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
4: Mozaik,
2: tökéletes!
5: Álmozó lapát és vödör!
6: Gitár!
7: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, melyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, ez a magyar éves költségvetés 13%-a. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét, miután Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra mondta el az önkormányzatok feladatait és forrásait. Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek. A főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján. A szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem háromszor többet költenek, mint egy átlagos turista, emellett az esemény az országkép építéséhez is segít. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg az szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára. A mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, melyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. A Puskás aréna és a szurkolói zónák közelében holnap reggel 6 órakor több utat is lezárnak, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököl és a Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adta ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most bozótüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Ami pedig a hazai időjárást illeti, marad a napos nyári idő. Holnap délutántól azonban északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél zivatarok idején átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben aztán 26 és 31 fok közé melegszik, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél valamivel hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Már a munkatársaim nevében is köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Dankor Rádiót.
0: Most a Dankor Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban, talpon álló népzenekedvelőknek, a műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Gyurka Mihályné Jankó Mária éneke indította Táncházban című műsorunkat, aki Moldvában, a Bákó megyei Gajcsánán született, és 1945-ben az első telepesekkel érkezett férjével Magyarországra, s települtek meg egyházaskozáron. Gyurka Mihályné a gyönyörű, jellegzetes hangú énekes alapító tagja volt az egyházaskozári Csángó hagyományőrző együttesnek 1948 óta, s a 80-as évektől számtalan felvételt készítettek vele népzenekutatók. A népművészet mestere díjat Gyurka Mihályné Jankó Mária 1971-ben kapta meg. Táncházban című műsorunkat egy gyönyörű dal után a Korinda, majd a Téka zenekar tavaszi muzsikái követik. Tehát a Korinda zenekar Tavasz és Tilinka című felvétele szól, majd a Téka zenekar Feljön a nap című albumáról Moldvai tánczene, a Tavaszi szél és Forgatós dallamok.

A Fonó zenekar muzsikája szól Táncházban című műsorunkban. Egy hosszabb zenei folyamat 2004-ben megjelent Túlparton, művészi zene és népzenei gyökerek című albumukról. Ebben az összeállításban Magyar Péter Laka, Maros Szék, Tóth Raszlavica, Sáros és Felföld dallamait fűzték egybe a muzsikusok. A zenekar énekese Herczku Ágnes és Agócs Gergely.

0: Két felvétel következik, szintén az előbb hallott Fonó zenekartól. 2001-es Mixtura Kultivális című albumukról Nyírségi cigánydallamok, s aztán a 2012-ben megjelent Vadbarok című korongról Ördöngös füzesi északmezőségi dalok. Itt a zenekar énekese már Navratil Andrea lesz.
1: Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barát

szólt Táncházban című műsorunkban a Fonó zenekar előadásában az előző percekben, és ennek a falunak muzsikusai játszanak Táncházban című műsorunk utolsó perceiben is. A Mezei Ferenc, becenevén Pikili vezette zenekarral, 1967-ben készítette a felvételt Kallos Zoltán és Stadó Pál. Mivel műsoridőnk végéhez közeledünk, a zene előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba és indítom a Népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatását. Éjfélig tart ma is műsorunk, a színes világzenei csoportban péntek lévén ezúttal is lesz világzenei koncert. Hamarosan mondom, hogy ki a ma esti élő koncert felvétel főszereplője. A mai első órában biztosan adunk világzenét egy kiváló svájci formációtól, az Hermanos Gutierreztől. Aztán hallunk dalt a kanadai Kiran Aluwaliától, ő egy indiai származású énekesnő. És hallunk világzenét Pedro Limától is. Kellemes rádiózást mindenkinek péntek estére. Brazíliában kezdjük a sort, a mai első dal előadója Momo, a címe pedig Pára.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen az Hermanos Gutiérrez. Ez egy formáció, amelyet a testvérpár Alejandro és Esteban Gutiérrez hozott létre 2015-ben. A testvérek különleges kettősségben alkotnak, latin-amerikai gyökereiket és svájci örökségüket egyesítik muzsikájukban. A latin gitár hangzás világát filmzenei elemekkel ötvözik. Zenéikben a csendes, mégis intenzív gitárdallamok utazásra invitálnak a perzselő sivatagokon át egészen a csillagos égig. Dan Auerbach, a Black Keys zenekar frontembere figyelt fel a testvérek zenéjére, és a 2022-es El Bueno y El Malo című korongjukat már az ő kiadója dobta piacra. Későbbi dalaikkal a testvérek még mélyebbre hatoltak a kozmikus hangzásvilágban, amit gazdag hangszereléssel és pszichedelikus elemekkel fűszereztek meg. Az Hermanos Gutiérrez zenéje minden szónál erősebb hatással van a közönségre, és ahogyan az egyik kritikus fogalmazott, ez a zene nem igényel fordítást, mindenkiben mély nyomot hagy. Én mégis mondom magyarul a dal címét, ami eredetiben Abuelita, ez pedig magyarul azt jelenti Nagyi. Játszik az Hermanos Gutiérrez.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A következő percben Kirán Akluváliától hallunk egy dalt, aki 2024-es Comfort Food című korongjával elkápráztatja hallgatóit. Az indiai származású kanadai énekesnő zenei világa egyedi keveréke a hagyományos indiai dallamoknak és a modern kortárs hangzásnak, és ezzel különleges zenei élményt teremt. Akluvália ezen a korongon különböző témákat dolgoz fel, amelyek a jelenlegi társadalmi problémákra reflektálnak. Olyan kérdéseket érint, mint a kulturális megosztottság és a vallási intolerancia, amelyek mind Indiában, mind a nyugati világban aktuális kérdések. Kirán Akluvália aggódva szemléli, hogy nő az intolerancia a különböző vallási és kulturális közösségekkel szemben, és zenéjén keresztül szeretnék kifejezni a közösség a béke és a sokszínű iránti vágyát. Az album egyik központi dala a Deal, amely Akluvália tolmácsolásában a női vágy felszabadításáról szól, elutasítva a szégyent, amit gyakran a női szerepekhez társítanak. A Comfort Food című korong több nyelven íródott dalokat tartalmaz, és egyaránt fellelhetők rajta a keleti és nyugati zenei hatások. A lemez erős üzenet, amely a különbözőségek elfogadásáról, a közösségek és az igazságtalanság elleni kiállásról szól. Hallgassuk az indiai származású kanadai Kirán Akluvália 2024-es lemezének egyik dalát, ez a Jáne Jahán.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ma is lesz koncert, világzenei koncert. Ezúttal egy hazai együttes, a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A zenekar 2006 nyarán alakult meg Unger Balázs zenekarvezetővel, Veretics Szlobodán harmonikással és még néhány jó barátjukkal. A banda azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan zenekart alakítsanak ki, ahol sokrétű zenei tudásukat korlátok nélküli örömzenélésben mutathatják meg a közönségnek. A Cimbali Band a cimbalom és a harmonika harmóniájára épül, valamint az ezeket kísérő ének, hegedű, tambura, nagybőgő és derbuka kölcsönhatásaira. Ez a kizárólag akusztikus hangszereken megszólaló, mély gyökerekből táplálkozó, ám nagyon is mai összeállítás, friss és lendületes buli zenét eredményez, és olyanokat is megragad, akik egyébként nem állnak közel a népzenéhez. A Cimbali Band együttes, amióta létezik, csak úgy vonzza a díjakat és az elismeréseket. Nem sokkal megalakulásuk után, 2008-ban elnyerték a budapesti Fringe Fesztivál szakmai fődíját. Ezután Oppa Dirida című számuk felkerült a világhírű Rough Guide sorozat zenei válogatására. Majd egy szerb dallamokat feldolgozó muzsikájuk a francia Wagner kiadó Balkan Fever válogatására. 2008-ban a Bornépek Dalai országos verseny szakmai külön díjasai lettek, 2015-ös lemezük pedig a Moldva bekerült a World Music Charts Europe első 10 helyezettje közé. A Cimbali Band együttes koncertjét ma este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy világzenével a 90-es évekből.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, most folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Ha tetszenek ezek a zenék, akkor visszahallgathatják korábbi műsorainkat is. A mediaclick.hu-n a műsorújságot kell keresni, ott a Dankó Rádiót kiválasztani, és aztán megkeresni a megfelelő napot, hogy melyik műsort szeretnék visszahallgatni. Én pedig mondom, mire számíthatnak a következő órában. Például énekel az Elefántcsontparti Dobi Gnauri. Hallunk dalt a spanyol Carlos Soto folk kvintettől is, és Boszniából a Diván Hánál zenekar is képviselteti magát ma este. Jó rádiózást mindenkinek! Kedves hallgatóink, most James Cotton dalát hallgatjuk 1990-ből, ilyen tőle a Down Home Blues.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Irány most Afrika, következik az Elefántcsont parti származású, imáron Grammy-díjas énekesnő, dalszerző, Dobé Gnaoré, aki 2024-ben hetedik stúdió lemezével jelentkezett Zuzu címmel. Az album címe franciául angyalt jelent, és a művész visszatérését jelzi afrikai gyökereihez, miközben modern afropop hangzással ötvözi a hagyományos elemeket. A Zuzu című korong 11 dinamikus és kifejező dal tartalmaz, amelyek fontos környezeti és társadalmi üzeneteket hordoznak afropop hangszereléssel kiemelve. Dobé Gnaoré hosszú évek franciaországi tartózkodása után tért vissza szülőföldjére, hogy inspirációt merítsen Abidjan peskő zenei és művészeti életéből. Abidjan Elefántcsontpart legnagyobb városa és gazdasági központja. A város dinamikus és modern arculata, felhőkarcolói és intenzív kulturális élete miatt a Nyugat-Afrika Párizsa becenevet is viseli. A Zuzu című album megjelenése egyben egy árvaház létrehozásának kezdeményezését is magával hozza Elefántcsontparton, kiemelve a művész elkötelezettségét a jövő generációi iránt. A korong címadó dalában Dobé Gnaoré az őrangyalába vetett hitét fejezi ki, aki végig kísérte őt az élet kihívásai. Dobé Gnaoré következik Elefántcsontpartról, 2024-es lemezének címadó dalát játsszuk, íme a Zuzu.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: zene.
1: Jön a következő különleges világzene a Dankó Rádióban a népek dalai között. Carlos Soto zenekarával folytatjuk, amely a Carlos Soto Folk Quintet nevet kapta. Alapítója az a kasztíliai fuvola játékos, aki egy spanyol mítikus rockbandában, a Celtas Cortosban is játszik. Új projektje 2011-ben született meg, és azt mondja, ez az igazi nyitott ablak Kasztíliából a világra. Kasztília történelmi táj az Ibériai félszigeten, a mai Spanyolország középső és északi részén. Carlos Soto igazi kasztíliai zenei utazást ígér a hallgatónak, hiszen felhasználja a táj népzenéjét, amelyet a harmadik évezred hallgatóinak új stílusban mutat be. Közreműködik a korongon Maria de Bordes, a bretányi születésű mágikus hangú énekesnő, ő 5 éves korában készítette első felvételeit. A Carlos Soto Folk Quintet most következő dalát az East Közszolgálati Rádió rögzítette 2016. júliusában a 37. Euradio Folk Fesztiválon Viljandiban. Játszik Carlos Soto zenekar.

A Dankó Rádió szól és a világzenei válogatása népek dalai. Ma este is lesz világzenei koncert, ezúttal egy hazai együttes, a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A formáció tagjainak jelentős népzenész múltja is van, így a Cimbali Band a gyökerektől merített, autentikus zenéből indulva építik fel saját dallamvilágukat, amelyhez az ihletforrást a világ minden tájáról gyűjtik. A Cimbali Band és az újságírók által csak a cimbalom Chuck Berryjének nevezett Unger Balázs zenekarvezető egyébként különösen szeret utazásaiból inspirálódni. Például a csapat vezetője járt már a törökországi Isztambulban, Ankarában, ahol autentikus népzenét gyűjtött, de a romániai Dobrudzsa zenei világa is magával ragadta. Az erdélyi

0: címbalében zenéjében ötvöződnek a balkáni dallamok, a cigányzene, illetve a magyar népzene, de ismert dalokat is átdolgoznak. És hogy milyen zenék jelentik az inspirációt számukra? Nos, imádják a muzsikás együttest, meg a balkáni népzenei együtteseket, de olyan könnyű zenei csapatok is formálják a címbali bendet, akikkel együtt dolgoztak. Ilyen volt például a Csík zenekar, a Kispál és a Borz, de Czutor Zoltán is. A címbali band azok alapján, a zenei élmények alapján alakult ki, amelyek a csapat tagjait érték, aztán az évek során mindenki hozta a maga kedvencét.
1: Semmi igényem, csak napsüső, rám azt kérem, ragyogjanak a csillagok, kóbertédiem vagyok.
0: Ilyen a címbali band zenéje is, meg is hallgathatják egy csaknem egy órás koncerten keresztül, amelyet ma este adunk 23 óra után.

0: Rövidesen 11 óra, folytatódik mindjárt a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és kezdődik a péntek esti világzenei koncert, színpadon hamarosan a Cimbali Band.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! A Dankó Rádióban folytatódik most a Népek Dalai a péntek esti világzenei koncerttel. Ma este a Cimbali Band buliába csöppenünk bele. A formáció 2006 nyarán alakult meg Unger Balázs zenekarvezetővel és jó néhány barátjával, és akkor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy olyan csapatot alakítsanak ki, ahol sokrétű zenei tudásukat korlátok nélküli örömzenélésben mutathatják meg a közönségnek. A Cimbali Band a cimbalom és a harmonika harmóniájára épül, valamint az ezeket kísérő ének, hegedű, tambura, nagybőgő és derbuka kölcsönhatásaira. Igazi friss és lendületes buli zenét játszanak koncerten, mindenképpen érdemes őket megnézni. Most megmutatjuk hangban, milyen egy Cimbali Band koncert. A felvétel a koronavírus járvány ideje alatt a lezárások idején készült. Gödöllőről adták a fiúk a koncertet, amelyen Cellengréka is közreműködött. A Dankó Rádióban a péntek esti koncertben ma a színpadon a Cimbali Band.

Köszönjük szépen! Következzen akkor most egy kicsit más tájegységről, méghozzá Szatmár megyéből egy feldolgozás. Az eredeti dal címe Zörög az akácfa levél, és akkor egy kicsit természetesen ezt is szabadon feldolgoztuk. Ebből lett az Akácfa című számunk. Fogadjátok sok szeretettel, szóljon tehát az Akácfa!

képzeletbeli utazásra hívunk titeket, most Szatmár megyéből átutazunk egészen Dunántúlra, Somogyországba. Innen következik egy feldolgozás. A szám címe Erre gyere! Hey!

Erre gyere! Ez volt dalunk címe. Folytatjuk tovább koncertünket egy ős bemutatóval. Gyimesi dallamokat hallhattok. A szám címe nem más, mint Pacsirtás!

Hát ilyen a cimbaliben kis pacsirtája. Messze felszáll, szépen szól. Próbáltunk gyimesi hangulatot teremteni ezzel az összeállítással, de azért a balkáni zene is kicsit betette a lábát ebbe a feldolgozásba. És akkor most következzék egy nagyobb ugrással Moldva. Moldvai csángó zenét fogunk játszani, szintén Szabadon című lemezünkről. A zenekar gitárosa Kornél nagyon sok ideig játszott ír kelt a zenéket, hát most bizonyítani is fog, hogy az ír kelt a zene és a moldvai csángók zenéje nem is áll olyan távol egymástól, mint kilométerben számolandó. Következzék Mamikám című dalunk!

és hangos ováció a rádiókészülékek és a televízió képernyők, számítógép képernyők előtt. Nagyon köszönjük szépen, és maradunk még mindig Szabadon című lemezünknél, amiről most következzék egy nagyon-nagyon érdekes feldolgozás Somogyországból, méghozzá Karádról. A karádi kertek alatt így kezdődik a nóta eredetie, a mi számunk pedig úgy szól, hogy Kati Kata, ez a szám címe. Fogadjátok sok szeretettel, tehát Kati Kata.

Kati Kata, ez volt dalunk címe, improvizáció népzenére, ez az alapja ennek a lemeznek, és akkor menjünk tovább. Zenei utazásunkban jártunk már a Dunántúlon, jártunk már Felvidéken, aztán az Alföldön is jártunk, most pedig következzék Erdélyország, azon belülről is Kalotaszeg, egy kalotaszegi feldolgozást hallhattok. A szám címe nem más, mint Katona dolog. Fogadjátok sok szeretettel egyik legújabb, és mondhatni, hogy legnépszerűbb dalunkat.

Hát jó kis tempó lett itt a végén ebben a kalotaszegi legényesben. Ezzel be is fejeztük Szabadon című lemezünkről az ős bemutatókat. Rátérünk a legnagyobb cimbaliben slágerekre, és hát rögtön belecsapunk a közepébe. Az egyik legkedveltebb cimbaliben dal, az Oppa Dirida című dalunk, aminek a refrényét akár lehet velünk együtt énekelni, aki tudja. Tehát akkor következzék most az Oppa Dirida!

Dirida! Köszönjük szépen, hogy velünk együtt énekeltétek a refrént, és akkor megyünk tovább a zene hullámain, méghozzá a betyárok világába szeretnénk a következő dallal kalauzolni titeket. Jó sok betyár van a zenekarban, legalább 5, így a Cimbali bandben is. És akkor most következik Impostor című dalunk. Fogadjátok sok szeretettel!

Impostor szólt betyáros dalunk, még 2016-os Recycle című lemezünkről, de következzék most egy igazi kuriózum. Reméljük, a kávét mindenki szereti, mert következzék Fő a kávé című dalunk.

0: a kávé.
1: Reméljük, mindenkit felfrissített ez a nóta, Fő a kávé című dalunk, és akkor most következzék egy olyan dal, amiben Babos Lőrinc Emilke, a dobosunk, játssza a főszerepet, ő fog énekelni a doboknál. Következzék az igénytelen dal!

Köszönjük szépen a közreműködést Babos Lőrinc Emilkének a doboknál és a mikrofonnál. Igénytelen dal, ezt hallhattátok most a Cimbali Bentől. És akkor jöjjön egy olyan összeállítás, ami mondhatni, hogy a Cimbali Band legkedveltebb dalává nőtte ki magát az utóbbi években. Következzék a Balatoni Nyaraló című dalunk.

Köszönjük szépen! Ez volt a Cimbali Band balatoni nyaralója, reméljük mindenkinek tetszett, és táncra perdültetek a dal hallatán. Következzék akkor az utolsó dal, és szeretném bemutatni az egész zenekart. A doboknál Babos Lőrinc, Emilke, a nagybőgőnél Tóth Gergő, a gitároknál Varga Kornél, a hegedűnél Solymosi Máté, én pedig Unger Balázs vagyok, és következzék az utolsó dal, ami egy kicsit az elcsendesülés jegyében fog elhangzani. A szám címe Kimondani nem lehet.

A péntek esti koncertet hallották a Tankó Rádióban. A Cimbali Band zenekar játszott. Ez egy online koncert volt, a koronavírus miatti lezárások alatt Gödöllőről adták a srácok. Cellenk rég a közreműködött a koncerten, és mi megőriztük a felvételt, mert nagyon jól sikerült. Remélem tetszett. Világzenei koncert legközelebb jövő héten, péntek este, ugyanitt a Tankó Rádióban. Én pedig most búcsúzom, hétvégén sem maradnak világzene nélkül. Popovics László várja önöket szombaton és vasárnap is este 9 órától. A gyártásvezető Sztányóczki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Műsorunk zenei listáját megtalálják a mediaclick.hu weboldalon. Búcsúzik most a szerkesztő műsorvezető. Kellemes hétvégét kíván Szabó Tamás.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak primás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádióját hallják, benne pedig most kezdődő 20 csak primásunkat. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Elmegyek az életedből. Erős Béla és Ejmesi Sejde Rezső hallgatójával kezdjük mai adásunkat, valamint Somogyi Erikával és Lakatos Miklós zenekarával. A felvétel 2022. júniusában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Majd archív felvételről Kis Angyal Ernő dalát hallgathatjuk, Jaj, de szép kék szeme van magának. Csorba Gyulai zenekara hamarosan Orbán Sándornak játszik. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Joj, da si kik se me von vagano, nincs olyan e világon senki másnak.

ezt kérdezte tőlem az édesanyám. Csermák Antal frissére kerül sor hamarosan Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Farkas Rozikának, majd Bangó János zenekara muzsikál. De előtte még Gyöngy Pál és Zágon István csádását hallgatjuk. Domboldalon áll egy magas nyárfa. Már is Szalai László következik.

kiderülsz, mert szegény vagyok, lakodalom van a mi utcánkban, vége, vége, vége már. A most következő felvételekben közös, hogy egy-egy Dankó klub alkalmával készültek. A friss, Ötvös Adorján és Harmat Imre dala nem sokára Dóka Zsuzsától és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától hangzik el a Budapesti Thália Színházból 2015-ből. Hopper Ezső és Móra István csádását Tarnai Kis László énekli, akinek Johann János zenekara muzsikál 2018-ból Jászszent Lászlói felvételünkön. Most pedig hallgassuk meg Ányos Laci dalát, Laki Péter következik és Tordai Zoltán zenekara. A felvétel 2022-ben Debrecenben készült.

Kel hassastır güzelli kuruş egin. Evige bomar.

rád ne sírosson, ne kislány, meg ne tudja, miért sáros a csizmán. Mert az anyja csalt a lánya, enyém lesz majd nem sokára, te úgyán. Hely az anyád, ne sírosson, te kislány, mert az anyja csalt a lánya, enyém lesz majd nem sokára, te úgyán. Hely az anyád, ne sírosson, te kislány.

Az iméntiekben Pándi Piroskát és Balázs Tamás zenekarát hallottuk 2022-ből, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Előtte is egy csárdás szólt, Hely az anyád ne sírasson, Pere János dalolta el ifjabb Nagy Ferenc szerzeményét. És már is a Kitárom a kiskapumat című hallgatóval folytatjuk, mai Húscsak prímásunk felénél járunk, a folytatásban Szeredi Krisztina énekel nekünk, Vejci Irma és Kovács Lajos szerzeményét pedig a Rajkó zenekar húzza el a művésznőnek. Aztán egy csárdást hallgathatunk 1998-ból, Lehullott a pincelakat. Sárközi Béla és zenekara nem sokára Nógrádi Tóth Istvánnak muzsikál.

Sárga a rigó, kerek a cipó. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2024-es esztendőből hamarosan elhangzik Bánya Jaladár és Marcali Frigyes szerzeménye Balázs Józseftől és zenekarától. Szintén Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való Dócs Péter és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának hamarosan hallható közös felvétele Lőre, Lőre, Cudar Lőre címmel. Most azonban egy csárlás szól. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Dankó Pista és Bósa Lajos dalát már is Mozsár Imre énekli, akinek ifjabb Magyar Imre zenekara húzza.

alacsony a cipőm sarka. Dancs Anna Maritól szól nem sokára a friss. 2021-ben készült a felvétel a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában, amelyen ifjabb Berki Bélát és zenekarát is halljuk. Előtte Murgács Kálmán és Bagdi István nótája hangzik el, gólya, gólya, hosszú lábú gólya, Bojtor Imrétől. Szigeti Felcsi két dalt is énekel majd nekünk, Tordai Zoltán és zenekara társaságában. De előtte jöjjön Morvai Károly és Kulcsár József hallgatója, Ásít az ég, vihar készül a pusztán, Kis Károlytól.

magát, keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Kólya, kólya,

az én csendes kicsiny falum. Hamarosan Jászteleki Sánta József és Csizmazi Jáné Erdélyi Mária hallgatója szól, itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában, Szentendrei Klárától. Utána Bányai Márton is darra fakad, gyertek ide budapesti cigányok. A művész úrnak, az a Prímás Muzsikál együttesével, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Majd Teremi Trixi dalolja el Erdélyi Mihály szerzeményét a házunk tetején.

az iménti percekben Teremi Trixinek, Erdély Mihály dalában Jónás Géza zenekara muzsikált, a prímás Patai Zoltán volt az együttes élén. Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsak prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, és további kellemes időtöltést kívánunk. Ha tehetik, maradjanak a Dankó Rádióval. Fekete a babám, ez a dal még biztosan elhangzik itt a mai Húscsak prímásban. Lakatos Miklóstól és zenekarától viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.